0: Rita.
1: Jó estét kívánok! Tematikus hétvégénk vendége Szvorák Katalin éneke indította ma esti Táncházban című műsorunkat, melyben két régebben készült műsort hallhatnak. Az elsőben Szvorák Katalinnal beszélgettem, a másodikban pedig felvételeit hallhatják. Elsőként tehát következzen a Szvorák Katalinnal készült beszélgetés, melynek apropója Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója volt, s a felvidéki születésű Szvorák Katalinnal Kodály Zoltán gyűjtéseiről beszélgettünk.
2: Jó napot kívánok! Mai műsorunk vendége Szvorák Katalin. Én nem is tudom, hogy hány éve ismerjük egymást, de hát két hölgy között ez azt hiszem nem is kérdés. Nagyon régóta ismerjük egymást. Én is tudom, de nem áruljuk el. Jó. Régóta figyelem a pályáját, ami egy nagyon-nagyon szép pálya. Ezt díjak is bizonyítják. A népművészet ifjú mestere, Liszt, Kodály, Bartók díjas, alternatív Kossuth díjas művésznő, és idén megkapta a Magyar Kultúra Lovagja érdemrendet. Felvidéki származású, Pinc falujában született füleki iskolák, az első fellépés 3 évesen. Hol volt az a pont? Vagy van ilyen egyáltalán, emlékszik arra, amikor eldőlt a sorsa?
3: Hát szerintem az 81-ben eléggé súlyosan eldőlt a röpőpáva kapcsán, ugye, hogy megnyertem ezt a csodálatos népdalversenyt, akkor azt hiszem, hogy eldőlt az, hogy mivel fogok én az elkövetkező időszakban majd foglalkozni.
2: Azt hiszem, hogy az a dal, amit most meghallgatunk, ebben a történetben nagyon fontos.

0: Így van, többek között a Segíj el, Uramisten kezdetű szép lakodalmas téli zöld szedő dallamot is énekeltem ezen a versenyen.
1: Öt dalt választott ki, mindegyik Kodály Zoltán gyűjtése, és mindegyik a Felvidékről való. Mi azt mondjuk, hogy Felvidék, de hát a Felvidék egy nagyon-nagyon sokszínű táj, zeneileg is.
0: Így van, és ebben a Zoborvidék egy különleges kincses bánya. Nem véletlen, hogy Kodály Zoltán is nagyon szerette ezt a területet. Hihetetlen gazdag az a tárház, amit ez a terület tud nekünk nyújtani. Én akárhányszor nyúlok egy-egy dalhoz, mindig más-más oldalát ismerem meg. Mindig arra sarkal, hogy ha egy változatát megismerem, a másikat is kezd érdekelni, és próbálom őket variálni is a műsoraimban, és ezt a közönség is nagyon szereti.
1: Mikor vált tudatossá, hogy az a vidék, ahonnan én jövök, ami még mindig összekötő kapocs nagyon sok területén az életemnek, elsősorban a művészetemben, ez Kodályhoz ennyire kötődik.
0: Csodálatos dalokat gyűjtött, tehát nekem ezek nagyon sokat jelentenek. Például a Jeles napok dalai annyira ünnepiek, tehát ezeket nem akármikor énekelték az emberek, és pont ez a szép benne, hogy az egy külön ünnep volt, amikor ezek fölcsendültek, és a régmúltat jelzik nekünk, tehát középkorban nyúlnak ezek vissza javarészt, akár ezek a lakodalmas dalok, vagy akár a következő, amire gondoltam, a villőző dallamok is.

0: Én nagyon szeretem ezeket, és a dallamvilága is különleges, talán azért is, mert ott van a szlovákság körülötte, és egy zárt közösség volt, tehát egy 12 falut jelent ez az zoborvidéki terület, de a szlovákok is hasonlóan éneklik ezeket a dalokat, ezek a lead, mixolid dallamok, amik nagyon különlegesek a mi fülünknek, és nagyon sok magyar először föl is kapja a fejét, amikor kezdem ezeket énekelni, mert olyan idegenül hat először, és nem is gondolják, hogy ez magyarul szól, és milyen csodálatosan.
1: A villőzés tavaszi népszokás. Igen. Most itt decemberben, azért jó néha tavaszra gondolni.
0: Igen, hát eleve a villő az a tavasz tündér, a villa a szlovák szóból származik, és talán kevesen tudják, hogy Kodály szlovák tavaszi varázsló dalokat is gyűjtött, például Marenyicska Krászná, Szvicsá Papátin gyűjtötte, és én magam is énekelem a Farsangi albumomon, a Közép-Európa Farsangi albumán, Kisferi feldolgozásában. Kodály is ugye a feldolgozásában két népszokás dallamát dolgozta fel. Az első rész a villőzés dallam, ez a lassú, szép rész, és a második rész a talalaj, ami pergőbb, pattogóbb ritmusú. Ez is egy különleges dallamvilág. Mit is jelent a talalaj, talalaj, töklő, rinc? Rengeteg energiát érzek belőle.
1: Gyűjteni járt?
0: Igen, igen, voltam a zoborvidékén, a röpőpáva után elmentem, mert úgy éreztem, hogy meg kell ismernem azt a közeget, azokat az embereket. Személyesen is kell velük találkoznom, akiknek köszönhetjük ezeket a csodálatos dalokat, énekeket.
1: Azt hiszem, azt már leszögezhetjük, mert ebben minden zenész, énekes egyetért, hogy anélkül nem lehet ezt a zenét művelni, igazán jól művelni, ha nincsenek személyes tapasztalataim, személyes kapcsolataim, és egy gyűjtés során nem mindig, sőt, legtöbbször nem maga a felgyűjtött dallam, vagy annak a mennyisége, minősége a fontos, hanem azok az órák, amit együtt eltöltünk ezekkel az emberekkel.
0: Igen, igen, például voltam Balslédetszen, Fazekas Miska bácsinál is, aki 90 éves volt 82-ben, és ő is énekelt annak idején 14-15 évesen Kodálynak, ő énekelt a Lányok ülnek a toronyba, aranykoszorúba, és hát őt Magyar Miskának hívják ott a faluban, és hát fantasztikus szép dalokat énekelt nekem. A Bagolyasszonyt is elénekelte, és hát Gál Móni nénit Bédről, aki szintén, akit nagyon szerettem, és például egyházi énekeket, népénekeket csodálatosan tudott énekelni. Gyönyörű hangszínnel, és nagyon, nagyon olyan erős belső tartással. Tehát nekem ezek voltak a fontosak, ahogy énekelték, póz nélkül, természetesen.
1: És nem volt furcsa egy kicsit a városi lánynak, hogy amint az ember belépett a házba, három mondatot mondott, bemutatkozott ki, miért jött, és legtöbb helyen szinte családtagként kezelték az embert az első pillanattól kezdve. Nem ez azt, hogy széket adtak, igen, ágyat adtak, enni van, adtak, utána van. Követték az ember sorsát, hogy mi van vele, mi történt vele.
0: Igen, hát nekem nem volt nehéz, én falun nőttem föl, tehát az én felmenőim apai ágról ugye juhászok voltak, anyai ágról pedig földművelő paraszt emberek, akik nótáztak, nem is inkább népdalokat, de nótákat énekeltek, és hát nekem ez természetes volt ezekkel az emberekkel szót érteni. És hát olyan jó volt olvasni annak idején Kodállyal kapcsolatosan is, meg Bartókkal kapcsolatosan, hogy mennyire szerették ők is az egyszerű embereket, hogy ott érezték legfelszabadultabbnak magukat. Mert ezek az emberek megnyíltak.
1: És ezek az emberek, akik még Kodálynak is énekeltek, mit meséltek róla? Gondolom megkérdezte a kis ördög, csak ott bujkált magában.
0: Hát igen, volt, aki a masináját emlegette.
1: A fonográfot.
0: A fonográfot, igen, amivel rögzítették a dalokat, igen.
1: Lehet, hogy hát akkor még az elég nagy feltűnést
0: nagy feltűnést,
1: okozott,
0: igen, féltek sőt, is tőle. Féltek is tőle, igen, nem merték, mert sőt, amikor visszajátszottak Kodály esetleg, ahogy meghallgatták, akkor meg is ijedtek. Meg hát először én komolytalannak vélték a Kodály személyét, mert ugye, tehát egy fiatal diák, mégis 20 éves fiatal emberről van szó, és nem vették először komolyan, de hát aztán ő többször visszajárt oda közéjük, és nagyon-nagyon megszerették, és hát megnyíltak neki az emberek, és ez volt a fontos, hogy nagyon sok dalt megörökített így ezáltal Kodály nekünk.
1: Volt olyan élménye, vagy olyan története, amikor mondjuk ismerte gyerekkorából a dallamot, és aztán később tudatosan keresve egy-egy dallamot ráakadt a Kodály gyűjtésre?
0: Igen, volt ilyen például. Gyerekkoromban még a Madárka-Madárka kezdetű dalt is énekeltem, a Csacsogó Madárkát, és aztán később tudatosult, hogy igen, ez is kodálgyűjtés.
1: Egyáltalán emlékszik arra bizonyos 3 éves korában történt első fellépésre?
0: Hát azt nem lehet elfelejteni, az egyedül nálom. A Hopp Juliska, Hopp Mariska kezdetű dalt énekeltem, de hát ez, erre nem szeretek valahogy visszaemlékezni, túl korán történt. És azt a nagy feszültséget, amit a közönség soraiból éreztem, az úgy látszik, hogy ezt a sírást eredményezte nálam. Sokáig el is bizonytalanodtam, hogy én valóban erre a pályára való vagyok-e. Csak rá kellett döbbennem, hogy valami azért a hangomban van, ami az embereknek kell, és meg tudom a dalokon keresztül az emberek lelkét is érinteni, és ez nagyon fontos. Tehát minden egyes dalnak én úgy érzem üzenete van. Annyira rólunk szólnak ezek a dalok, tehát akármilyen dalhoz is nyúl az ember, mind-mind nagyon fontosak, érzelmileg nagyon fontosak, az embereknek is, nekem is gyógyítanak ezek a dallamok. És úgy érzem, hogy a rohanó világunkban nagyon-nagyon nagy szükség van a tiszta emberi hangra.
1: Akkor ön szerint nem választható szét a dallam és a szöveg?
0: Lehetetlen, itt nagyon-nagyon fontos a dallam is. Persze a szöveg azért is fontos, mert az érdekes, hogy mit közvetít, mit akarunk a szöveggel elmondani, de a dallam segíti a megértést, a szövegbéli megértést is.
1: A következő dallamunk az egyetlen ebből az 5 dalból, amelyik nem csak felvidéki változatban szólal meg. Hozott egy eredeti felvételt, amit Kodály gyűjtött Gimesen, és egy saját maga által felénekelt, már zenekarral énekelt változatot, ami Erdélyből származik. 20.

0: igény. Két kérdésem is van. Egyrészt ballada. Kevesen énekelnek ma balladát. Azt hiszem, hogy nagyon nehéz műfaj, ezt nem túljátszva a maga szikárságában előadni. És az ön pályájában nagyon meghatározó a párhuzamok keresése. Akár a Kárpát-medence zenei hagyományán belül, akár kijebb tekintve is.
1: Igen, ez mindig is izgatott, és hát a balladai világ meg nagyon közel áll hozzám, tehát sokan mondják, hogy ugye látják, hogy egy vidám természet vagyok, de mégis való legbelül egy drámai. Legalábbis én így gondolom, tehát nem olyan egyszerű a kép. Nagyon szeretem énekelni a balladákat, fegyelmezettségénél fogva, a zártságánál fogva, és hát ez a Bagolyasszony, ez meg egy különleges világ, tehát még Vargyas Lajos is úgy értelmezi, hogy az értelme homályos, pedig szerintem egy házasságtörő asszonyról van szó, aki elhagyja a bölcsőjét, a férjét, pártát emlegeti, a hímes ládáját, és talán szeretné újra visszakapni a tiszta énjét, hogy újra szeretne fiatal lenni, és tisztán odaállni a másik, a párja mellé. Itt ugye a Bagolyasszony a kevés katonával párbeszédet folytat, és a mezőségi változatnál pedig ott a Bagolyasszony a cínegemigével, és ott is a gyöngyös pártát siratja a Bagolyasszony, és ami érdekes, hogy ott párnás táncként él Erdélyben.
0: Ami ez az esküvői szertartás rendszerbe tartozik, szertartásokhoz tartozik.
1: Igen, igen, így van, így van. Olyan zaklatott ennek a dallama is, ennek a balladának, és mondom, nagyon különleges, és nincs magyar területen kívül, nincs más változata. És ez is középkori ajándékunk.
0: Mikor kezdte érdekelni a párhuzamok mérhetetlen tárháza és gyönyörű világa, hiszen én nem is tudom megszámolni, hány lemez szól erről a párhuzamról, a zenei párhuzamokról.
1: Igen, ezt így utólag meg sem számoltam, hogy mennyi, de nagyon sok, ugye 27 lemezből legalább 7-8. És az első lemezem is erről szólt, a dalvándorlás. Itt a Bartók gyűjtést is átnyálazgattam annak idején, és úgy kerestem a román-magyar közös dallamokat, de egyáltalán a közép-európai népek közös dallamait. És ott például előfordult, hogy nem csak a magyar és az idegen nyelvű párhuzamokat kerestem, hanem egyes területnek a távolabbi magyar párját, például a Bagolyasszonynak is így felénekeltem mind a két változatát.
0: Nekem fix a ideám, lehet, hogy nincs igazam, az, hogy meg kell élni bizonyos dolgokat, meg kell érni nőként, asszonyként, felnőttként bizonyos dolgokat át kell élni ahhoz, hogy valamit el tudjon az ember igazán énekelni.
1: Így van. Én annak idején nagyon gyorsan énekeltem a dalokat. Én rájöttem erre, hogy fiatalon egész más az embernek a habitusa. És most ugyanazok a dalok egészen másképpen, sokkal érettebben szólnak, és az emberek is mondják, a hallgatók is odajönnek, hogy mi van velem. És azt mondom, lenyugodtam, és a dal is egészen másképpen hat rám, és másképpen élem meg én is az énekléseket. Annyira természetes ez a műfaj, és nekem talán ezért is tetszett, én annyi minden mást is próbálgattam a pályám során énekelni.
0: Tudom, Kovács Kati
1: tánzolók is voltak. Azok is igen, voltak. Minden megzenésített gyerekversektől kezdve minden egyéb, de mégis a lelkem akkor a legboldogabb, és valóban egy ünnepet érzek, amikor én népdalt énekelek, és nagyon, tehát ez egy olyan ősi erő, hát Kodály is azt írja, hogy őslélek szólal meg a népdalban. De ez így van. Hihetetlen erő, és bárhol a világon énekelem, mindenkit megérint, nyelvtől függetlenül, tehát az érzések ugyanúgy lejönnek, és az emberek érzik, hogy miről énekelek.
0: Ezt át tudja adni Szentendrén a zeneiskolában? Hány éve tanított? Nagyon régóta, azt
1: nagyon
0: hiszem, és nagyon
1: lassan
0: sok.
1: 17, lassan 17 éve.
0: És nagyon sok felnőtt tanítványa nagyon, van
1: így
0: már.
1: Van, így van, és az is egy jó érzés, hogy a tanítványaink közül legalább egy tucat ezt a zenei pályát választotta. Hát majd kérdés, hogy ők hogy fognak boldogulni, mert nem olyan egyszerű ez a pálya sem.
0: Hogyan tanít?
1: Hogyan tanítok? Eredeti felvételeket is hallgattunk, de sokszor a gyerekek annak jobban örülnek, amikor én énekelek nekik. Én úgy próbálom megközelíteni a dalokat, a dalokon keresztül a gyerekeket is, hogy ők önmagukat adják, és a saját egyéniségüket tudják megszólaltatni, mert ez a fontos. Tehát a személyiség formálásnak is egy nagyon jó eszköze a népdal éneklés.
0: És itt Kodályhoz kapcsolódhatunk megint, aki nem zenészeket akart nevelni, hanem egy éneklő nemzetet.
1: Boldog embereket.
0: Akart. Boldog embereket. Igen.
1: Egyébként a zene az valóban hihetetlenül, hogy mennyire boldogít. Most épp dankuros gyerekeknél voltam, velük együtt énekeltem, és azt az örömet, amit a gyerekeknek az éneklés szerzett, meg hát nekem is a velük való együtt éneklés. Tehát ez egy óriási dolog.
0: Ezek a felvidéki dalok általában kíséret nélkül szólnak.
1: az Oborvidéki lakodalmas dalok is, ami ugye azért is különleges, mert ott maradt meg egyedül magyar nyelvterületen, összefüggően a szokás dalok.
2: Igen, szinte a leggazdagabb.
1: De hogyan énekel, vagy szerete zenekarral énekelni, vagy ez miben más?
2: Igen, szeretek zenekarral is énekelni, de most újabban valahogy elmagányosodtam, mert rájöttem arra, hogy annyira zajos a körülöttünk lévő világ, hogy az emberek nagyon ki vannak éhezve az intimebb megszólalási formákra is. Ha én egyedül állok ki a színpadra, az valóban a lelkem lemeztelenítése, de mégis egy nagyon jó dolog. Nem könnyű, de ez nekem is nagyon jót tesz, és a hallgatóknak is.
1: Vajon hány dal lehet a fejében, amikor ezt a legújabb a kapella műsorát összeállította, hány dalból választott?
2: Na hát ott bizony egy-egy egység legalább 15 perces, és hát ott egy-egy egységen belül legalább 8-9 dal van, de azoknak is különböző variációi. Tehát például az Elment a két lány virágot szedni, 5-6 változatát énekeljük, tehát verszakonként változnak a változatok, úgyhogy nagyon észnél kell lenni az énekeseknek is.
1: Hát a legnehezebb azt hiszem a változatokat.
2: A változatoknak,
1: egymás
2: igen,
1: után
2: pontosan
1: elénekelni,
2: így van,
1: mert
2: így van. De valahogy az én agyam úgy látszik erre már ráállt, mert nagyon gyakran előfordul, hogy ott abban a pillanatban döntök, hogy most idegen nyelvű párhuzamát is elénekelem. Az agyam erre ki van élezve.
1: Azt mondta, hogy énekelünk.
2: Igen.
1: Úgy tudom, hogy tanítványaival együtt
2: igen.
1: énekel.
2: Igen, a Zen Akadémián is tartottam mesterkurzus, sőt volt, amikor egy évig ott tanítottam is. És mindaz a tapasztalat, amit ott szereztem a gyerekekkel való együttműködésben, az is jelentkezik ebben az a kapella műsorban. Tehát amit emberi hanggal el lehet énekelni, el lehet mondani, azt mind megpróbáljuk. Különböző nyelven, különböző variációkban.
1: Énekelt kórusban?
2: Gyerekkoromban igen. Nagyon szerencsés voltam, mert olyan osztályba jártam, ahol minden reggel énekkel kezdtük az órát, és az osztályfőnököm énektanár volt. És hát a jobb hangú gyerekeket válogatták egy osztályba. És így énekeltem kórusban is, kórusműveket is.
1: Akkor most már felnőtt fejjel össze tudja hasonlítani a kórusműben szereplő és az eredeti felvételen szereplő dallamot,
2: igen.
1: A zöld erdőben kezdetű
2: talán,
1: dallamot.
2: Igen, ezért is választottam ezt, mert egyrészt nagyon szeretem ezt a virágéneket. Tényleg az udvari zenének a hatása is érződik ebben, és ez volt az a dallam, amit ugye Kodály is felgyűjtött, de benne van a Vásárhelyi Daloskönyvben is, és hát a Kodály művet is nagyon szeretem.

0: Miért ez az öt dallam lett a mai beszélgetésünk tárgya? Miért ezeket választottad?
1: Nagyon gondban voltam, hogy miket válasszak, mert még azért az aratódalok is, azok is nagyon közel állnak hozzám, ott a Gregorián dallamvilág is nagyon el tud varázsolni, de az asszony sors miatt gondoltam, a Bagoly asszonyra, a Segéllyel Uram Istenre, tehát ebbe benne van azért az asszony sorsnak a nehézsége is, és az a misztika, ami a mi életünket is körülfonja.
0: Az utolsó dallamunk egy olyan dal, amit nagyon sokan, majdhogy minden eddigi beszélgető társam kiválasztott. Az erdő mellett estvé lettem. Az eredeti változatát ön énekli, de hát nagyon-nagyon népszerű a kórusmű változata is.
1: Én annak idején elég hosszasan magánénekese voltam a Honvéd Együttesnek, és ott volt egy remek férfi kórus. És nagyon sokszor előfordult, hogy egy műsorban szerepeltünk, és ők az esti dalt énekelték, ezzel zárták a koncertünket, és mindig megfogott a Maggyulának a szóló hangja, a szóló éneke. Nagyon-nagyon megszerettem egyébként, és meg különben a Béni bácsinak is nagy tisztelője voltam, és így visszakanyarodnék a Röpőpávára, annak idején ő volt a zsűri elnöke 81-ben.
0: Rajecki
1: Béni bácsi, aki ugye Pásztón élte az utolsó éveket, és ez az ének is pásztói. Ott az ottani templomban is énekeltem ezt egyszer adventkor. És a Béni bácsitól a páva után is kaptam egy csodálatos levelet, amiben azt írja, hogy szívből kívánom, hogy célja a népdaltudományban otthonos népdalművészet iskolát teremtsen, Kodály szíve vágya teljesül benne.
2: A 2012-ben készült 130 év, 130 dal című sorozatból, mely Kodály Zoltán születésének 130. évfordulója kapcsán készült, a Szvorák Katalinnal készült beszélgetést hallhatták. És most a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin felvételeiből válogat Lelkes András szerkesztő, a műsorvezető Weyer Balázs.
3: Köszöntöm Önöket, mai műsorunk főszereplője, nemrég kapott Kossuth díja alkalmából, Szvorák Katalin. A felvidéki születésű népdalénekesnőnek már gyermekéveit is az éneklés, táncolása, hegedülés töltötte ki a Losonchoz közeli Pincen, majd Magyarországra került az Elte bölcsészkarára, és tagja volt az Ötvös Kollégiumnak is. 1981-ben a Röpőpáva népzenei versenyen szerzett első helyet, és ekkor szerzett nevet is magának. Mára már túl van vagy 300 lemezen, emellett koncertezik és Szentendrén éneket is tanít. Lemezei jó részt úgynevezett koncepcióalbumok, azaz valamilyen témaköré csoportosítottak. Kezdetben ezek gyereklemezek voltak, később Közép-Európa közös dallamkincse foglalkoztatta, vagy például a Jeles Napok ünnepek zenei hagyománya. Később a keresztény népénekek zenei világának is szentelt jó néhány lemezt, de rockoratóriumokban, világzenei vagy éppen magyar nóta lemezeken is szerepelt. Másfél évtizedig a Honvéd művészegyüttes magánénekese volt Szvorák Katalin, de emellett számtalan zenésszel működött együtt az elmúlt évtizedekben, Illés Lajostól Pejcsik Péterig, a zenekarok közül pedig a Vízöntő, a Bekecs, a Hegedős, a Téka, a Vujicsics, az Etnofon zenei társulás, az Odessa Klezmer Band és a Kassai Csámborgó is játszott vele. Az első Magyarországon eltöltött években Szvorák Katalin azzal szembesült, hogy annak ellenére, hogy mint Bartók, mint Kodály jó néhány felvidéki gyűjtést készített, a Losonc környékéről érkezett lány a magyarországi társadalomban némi csodálkozást keltett Palóc anyanyelvi megszólalásával. Meg is ütközött ezen, hiszen számára a szlovák nyelv jelentett nehézséget, mert a többségi nyelvet csak iskolában tanulta, otthon magyarul beszéltek. Hallgassunk meg először Szvorák Katalintól és Écsi Gyöngyitől egy felvidéki, kétnyelvű szlovák-magyar nyelvű csúfolót, amelyet lakodalmakban énekelt.

0: kocskos főkötője, csak úgy illog villog a tető belőle.
1: Te is meg tudsz szólni valakit, te csoda, ki a falu végén ugatsz, mint egy kutya.
0: Vegyeme, kuranye vedome, csosza bugye kutat virágovom dvore.
1: Malasom frajerov, 70 szegyem, zo 70.

Szvarák Katalin életében fontos szerepet játszik a tanítás, szinte minden lemezén tanítványaival együtt szerepel, és több lemezt is úgy állított össze, hogy az a gyerekek nevelését szolgálja. Most első gyermekeknek készült lemezéről idézünk két felvételt, előbb egy dunántúli somogyi gyermekdalt, aztán egy moldvai gyerekjátékot, egy párosítót, amit a felnőttek lakodalmi szokásait utánozva játszottak a gyerekek. A Téka együttes kíséri Szvarák Katalint.

Már első lemeze a Dalvándorlás is Közép-Európa népeinek népzenei párhuzamait állította középpontba, és ez aztán visszatérő motívum maradt a lemezein, hol hangsúlyosabban, hol észrevétlenül. Szvorák Katalin arra is hangsúlyt helyezett mindig, hogy a dalokat eredeti nyelvükön énekelje. A most következő felvételen a kárpátaljai Técső bandával énekel, akik a Ruszin-Hucul népcsoport zenéjét játsszák egészen máig.

aztán a néphagyományok és persze zene is. Miközben alaposan feltérképezi ezeket a hagyományokat, szívesen mutatja be őket közép-európai környezetbe ágyazva. Így sokszor figyelhetjük meg egy-egy dallam vándorlását, a különböző népek ajkainát. A dalokat gondosan az eredeti nyelvükön szólaltatja meg, ami nem kis teljesítmény, hiszen számtalan nyelven beszélnek, számtalan nyelven énekelnek a Kárpát-medencében, a szlováktól a ruszinon és a németen át a horvátig. Hallgassunk meg most egy szerb húsvéti leányjátékot és kólót, amelyben a Vujicic együttes kíséri Szorák Katalint.

Gyimesi keserveseket hallhatunk a következő percekben Szvorák Katalin Napfogyatkozás című lemezéről, amely lemeznek egyébként a Bánat dalok alcímet adta. A Bújdosik az árva madár kezdetű összeállítást hallgatjuk meg, Gombai Tamás kíséri hegedűn Szvorák Katalint.

Műsorunk végére a Beszédes című, Éneklő Egyház című lemezről választottunk egy felvételt, egy adventi dalt hallgatunk meg Szvarák Katalintól, kísér Bolya Mátyás és Gombai Tamás.

0: Táncházban című műsorunkban a Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin felvételeiből válogattunk, illetve hallhattak vele egy beszélgetést, mely 2012-ben készült. Holnap este ismét Szvorák Katalin felvételeiből válogatunk, de addig is munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
2: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 161. adása.

Vizeli Bálint a legfiatalabb magyar népzenész generáció egyik kiemelkedő és sokoldalú hegedűse. Mivel családja nagy részt népzenészekből és néptáncosokból áll, a népzene természetes módon vette körül már kiskorától. Zenei tanulmányait klasszikus hegedűvel kezdte, amely kiváló technikai alapot biztosított a későbbi népzenei pályához. Élete izgalmas kettősséget mutat, ugyanis a zenei karrier mellett 2018-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mérnök informatikus diplomát mobil szoftverfejlesztés szakirányon, és aktívan dolgozik iOS fejlesztőként is. Ezen a hétvégén Vizeli Bálint első Ahogy tudok című lemezéről válogatunk.

mérföldkőként tekintek erre az albumra, amely bemutatja, hogy jelenleg hol tartok, mit és hogyan muzsikálok. Írta Bálint a 2018-ban megjelent lemez bevezetőjében. A lemezen hallható számok nem egy koncepciót követnek, hanem egyszerűen ezeket szeretem együtt játszani a barátaimmal. Így ezt szeretném megmutatni. A zalai összeállítás különösen kedves a szívemnek. A családom odavalósi, és fontos felhívni a figyelmet, hogy milyen különleges dallamokat tartogat ez a vidék.

részletek hangzottak el Vizeli Bálint, Ahogy tudok című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.

A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

lesz, nem kell másik, amíg élünk.

Afrika sós, szó, ami szó, én vagyok csak te, hogy...

0: igaz lesz talán.
1: Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édesanyám, írjon

az zsárdás jó, a nóta szép, a kislány, aki járja. Hely, ha engem választana, én lehetnék a babája. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Csókos ajka, édes mézét egyre jobban kívánom. Nála nincs szebb, nála nincs jobb barna kislány a világon. Hajlik jobbra, hajlik balra, pénz a nátszál az

kettel vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrás rég kidőlt a bandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból.

a Vandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki a csárdásból. Már a pölgős és a kontrász rét időt a Vandából. Ám mi ketten vígan járjuk, nem fogyunk ki.

0: Szombat este kimentem a szőlőbe, megöleltem a karót a sötétbe, megöleltem a karót, azt hittem a kató volt, pedig csak egy hosszú záró karó volt. Megöleltem a karót, azt hittem a kató volt, pedig csak egy hosszú záró karó volt. Másnap, mikor kimentem a szőlőbe, ott találtam a katót a sötétbe. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondtad, de jó volt. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szót, csak a végén azt mondta, hogy de jó volt.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.

Whoa.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Csend lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, mi mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt

fost oricai tu numai.

0: Pontos idő, 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Berlinben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek, miután egy autó a tömegbe hajtott a belvárosban tartott Pride rendezvényen. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak a helyszínről elmenekülő autó után, a rendőrség szerint az esetnek több gyanúsítottja is lehet. Az ámokfutás után lefújták a berlini Pride-ot és lezárták a Tiergarten környékét. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, fennyán pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Több mint 250 ezer ember menekült el az erdőtüzek elől Franciaországban és Spanyolországban. A spanyol hatóságok megerősítették, hogy Valencia tartományban egy idős férfi meghalt a tűzben. Párizs mozgósította a katonaságot az ország délnyugati részén, és Bordeaux térségében 7 városból evakuálták a lakosságot. Idehaza Zonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Zonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, fogalmazott az ellenzéki párt. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként alaposan minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket, és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye, a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig testvére Windis Regina lett. A Bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Folytatódik a napos, felhős idő, délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben általában 29-35, késő este 23 és 28 fok között alakul. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma július 26-a vasárnap van, Anna és Anikó napja. Isten éltesse az Annákat, az Anikókat, valamint mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Kassai Róbert zeneszerzővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd Szóka Júlia, Szigeti Fercsi és 60-i kis Gyöngyi is. Szécsi Pállal kezdünk, aki Domenico Modugno szerzeményét adja elő Vándor Kálmán magyar szövegével. A távollét.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellök.

sor, a szó jegelye sor vazáj. Csizmámtól pop, százszor is lekopik hely, százszor is lekopik hely odáig. Nincsen pénzem a vonatra, ma meg az sincs, aki haza odalra. Fáradt lábam, estére haza talál, nem messze van ide Kolozsvár. Nincsen pénzem a vonatra, ma meg az sincs, aki haza odalra. Fáradt lábam, estére haza talál, nem messze van ide Kolozsvár. Kis kertünkben, otthon a vasarózsa, otthon a vasarózsa.

Köszönöm.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szvorák Katalin népdalénekesnő munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szvorák Katalin gondolatait a dalok gyógyító erejéről.
1: Úgy szoktam mindig összeállítani az albumaimat is, hogy valami üzenete legyen a daloknak, tehát valamitről szeretne szólni ez a dal. Tehát nagyon jó megszerkeszteni például egy műsort is, nagyon szeretem ezt csinálni, és jó kihívás is, hogy valahonnan elindulok, és aztán kapcsolódnak a gondolatok egymáshoz. És aztán végén valami kerek egész kikerekedik belőle, egy valami nagyon jó gondolat, nagyon jó üzenet. A dal az gyógyít, az mindenképpen gyógyír. Hát ezt akkor is tapasztaltam, amikor dudolos lemezt készítettem, agyvérzéses betegek részére, és hihetetlen volt megtapasztalni azt, hogy az az ember, aki alig tudja kifejezni magát dalban, gyönyörűen megy. Valóban az orvosok is látják, hogy a zeneterápiával mi mindent lehet elérni.
0: Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Szvorák Katalin következik. Elment a madárka.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. március 4-i új Szent Iváni eseményén rögzítettük. Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből következik az Asszony összetör című dal, Szóka Júlia előadásában Johann János és zenekara kíséretével.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most 60-i Kis Gyöngyi adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Bánóczi Béla és Kalmár Tibor szerzeményét. Hamvas fehér arcod!

kell is, nem csak szabad szerelni. Szerelem benne vár soha csodára, elébe kell menni, és nem utána. Ne tétovás sokat, hisz kell is, nem csak szabad szerelni.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Lehár Ferenc a Mosoly országa című operettjéből következik Szucsong dala Simándi József előadásában.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták. Népzenék.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László adja elő Bangó János és zenekara kíséretével Kényszeri Gyula szerzeményét. Szerelmes a nap a holdba.

zelda kukorica kati, zelda kukorica kati, sej mikor harmatos a levelekati. Szép a barna kislánkati, szép a szőke kislánkati, sej mikor a szemembe kacsingatsz.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Bangó Margit énekel. Cigány vagyok, árok partján születtem.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Kassai Róbert zeneszerzővel fogok beszélgetni. Valamint hallható lesz még többek között Füredi Nikolett, Szent Mártoni Norman és Sebestyén Márta is. A hírekig Tordai Zoltán és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Brieska Dániel. Egy 21 éves iszlamista körökből ismert elkövetőt keres a német rendőrség a berlini gázolás miatt, jelentette be a hatóság szóvivője. Egy fehér kis busz tegnap este hajtott bele a tömegbe a berlini Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 17 megsérült, közülük többen életveszélyesen. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt, 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal, Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy megyei Bártudvarnokon és a baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek reggel 6-tól este 7 óráig lesznek nyitva. A kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében számolják fel a demokráciát és a jogállamot Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor Tusnád fürdőn. A Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és diáktáborban mondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarországon veszélybe került a szabadság, ezért önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltani. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán a Fidesz elnökének tusványosi beszéde után azt közölte: menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges, és azt írta: köszönjük a bölcsességet és a bizalmat, Magyarország. Újabb szerződést mondott fel a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség, 1,5 milliárd forintot kapott egy a Hősök terére tervezett esemény megvalósítására, a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégcsoport, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közölte: a Mándoki koncert elnevezésű megrendelésben sem a rendezvény pontos időpontját, sem a fellépőt nem jelölték meg. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte: a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, valamint vonatok menetrendjéhez igazítják. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható, a Balaton 22 fokos.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára Kassai Róbert zeneszerzővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Sebestyén Márta, Szentmártoni Norman és Füredi Nikolett is. Karcagi Nagy Zoltánnal kezdünk, aki Berki Péter és zenekara kíséretével adja elő Kertész Zsigmond Lajos és Herodek Sándor négy csárdását. Árad a Duna vize.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Kassai Róbert zeneszerző. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Szervusz Gyuri, én is nagyon köszönöm, és mindenkit üdvözlök, aki hallgatja a rádiót.
0: Emlékszel arra, hogy mi volt az a melódiád, amit először lepötyögtél zongorán?
1: Hú, váratlan kérdés. Egyébként emlékszem rá.
0: És lett ebből aztán később dal?
1: Ebből konkrétan dal nem lett. Ez egy ilyen cédúskálás, ilyen fehér billentyűs volt, még talán 9-10 éves lehettem. Anyám lekottázta, de emlékszem rá, úgyhogy elő tudom hívni az emlékeimből. De konkrét dal nem lett belőle. Azt állapítottam meg évek után, hogy a Michael Jacksonnak a Heal the World-je az nagyon hasonlít rá.
0: És mondd, kinek a hatás, említette Jackson nevét, kinek a hatására választottad magát a zeneszerzés mesterségét?
1: Hát itt a választás szó az egy kicsit erős, ez valahogy arra terelődött az ember. Hát nagyon sok ember volt, aki külföldiek közül, talán a David Foster az, aki nagyon meghatározó volt. Nyilván az már később. Whitney Houstonnak írt, Boyz II Men, nagyon sok mindenkinek.
0: Hát a Chicago zenekarnak az igen, alapító világslágereket,
1: igen. Óriási világslágereket írt. Hát, ha a magyarokat kell említenem, akkor a Cserháti Zsuzsinak a hangja az, akit 5 éves koromban már anyámtól kérdeztem, hogy ez ki ez a néni? És akkor mondta, hogy hát ő a Cserháti Zsuzsa. És teljesen el voltam képedve a hangjától. Nagyon inspiráló volt, és utána, hogy 21-22 év után tudtunk együtt dolgozni, az nekem egy óriási, óriási lehetőség, és egy óriási álom volt tulajdonképpen.
0: Az egy beérkezés volt neked, amikor Cserháti Zsuzsának írtál dalokat?
1: Tulajdonképpen igen. Igen. Az egy nagyon nagy lehetőség volt, és nem csak lehetőség volt, hanem megtiszteltetés is volt. És valahogy az embernek a zenei gondolkodását úgy tudta kinyitni a Zsuzsának az inspirált hangja, hogy hát olyan dalok tudtak előjönni, amik előjöttek, hál' Istennek.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kassai Róberttel, de most hallgassuk meg Máté Péter és S. Nagy István szerzeményét, Szulák Andrea előadásában. Most élsz!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Sebestyén Márta és Szvorák Katalina Delő a Hegedős Együttes kíséretével tradicionális népdalokat

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Róberttel. Hol és kiknél tanultad a muzsikálás tudományát? Illetve milyen hangszeren játszol?
1: Zongorán játszom. Nem tanultam soha senkit, értve nem az, hogy senkitől. Inkább én ilyen autodidakta emberke voltam mindig is, és másba is, akár nyelvekbe, vagy akár zenébe, vagy akár sportba, egy csomó minden másba is. Valahogy ez így jött nekem. Az Esze Jenőnek a nevét muszáj megemlítenem, akihez tulajdonképpen nem sok ideig jártam, de ő egy nagyon meghatározó ember volt. Ő egyébként zongoratanár, étzenetanár, még a mai napig is.
0: Ha jól tudom, a Kőbányai Zenei Stúdióban is tevékenykedik.
1: Igen. Én a lakására jártam, akkor abban az időben ott fogadott nagyon sok növendéket. Visszatérve, az autodidaktaság volt az, ami engem mindig hajtott, hogy ez miért szól úgy, ezt hogy hangszerelték meg, ez miért ilyen ez a dallam, és akkor valahogy az ember ebbe annyira beleássa magát egy idő után, hogy aztán ráragad, és hogyha ezt én szerintem kitartóan csinálja valaki egy dolgot, és kutat, és ás utána, és a többi, az hát előbb-utóbb megtanulja. Ha nem is mondjuk teljesen professzionális szinten, mert nem tartom magam annyira professzionálisan ilyen alkotó embernek, de azért az intuíció szerintem sokat számít, abból sokat ki lehet venni a zenéből, és így a spirituális dolgokból.
0: És amikor eszedbe jut egy gondolat, egy zenei gondolat, kapsz egy üzenetet, azt te hogyan tudod reprodukálni később? Földúdolod magnóra, illetve hát ma már nem magnót használunk, vagy pedig másképp rögzíted?
1: Hát a telefon az nagyon jó barát ilyenkor, a voice recording. Az ugye mindig kéznél van, az nagyon jó. Általában megjegyzi az ember, de valamikor bejön egy olyan, amit hogyha ott azonnal nem veszek fel, akkor utána elfelejtődik. És ha visszahallgatom utána, akkor azt ki lehet bontani később. És az egy jó támpont mindig.
0: Hamu és gyémánt. Kassai Róbert, Varga Szabolcs és Valla Attila szerzeményét Cserháti Zsuzsa adja elő.

az a szegény hülye. Úgy eped lángol, s mindjárt bomol, de néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtatja.

fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfi

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Róberttel. Arról már beszéltünk, hogy kik voltak a példaképeid a muzsika világából, de kinek a stílusa volt az David Fosseren kívül, aki igazából elkapott téged, illetve milyen zenéket hallgattál kamaszkorodban?
1: Hát kamaszkorában az ember ilyen mindenevőnek számít általában, ugye akkor keresi az ember az útját. Nekem a Whitney Houston az nagyon meghatározó volt, mind hangilag, mind ugye hangszerelésileg, meg a dallamvilágilag. Hát ami mellett nem lehet elmenni, az az Earth, Wind & Fire, Cool & The Gang, vagy a Chicago, szóval nagyon nagy a repertoár, még rockzenét is hallgattam, bár én nem vagyok annyira rockos emberke, de szeretem egyébként. Ezek a stílusok voltak, a funky, ez a jazz rock, pop rock, ez a világ az, amiben azt gondolom, hogy én otthon vagyok.
0: És a magyar elérhetőségek közül ki volt az, akit hallgattál? Hiszen magyar zenét muszáj hallgatni az embernek, ahhoz a gondolatai is.
1: Hát én nagy rajongója voltam a Szikora Robinak, Ergónak, nagyon szerettem a Fenyő Mikit, ugye ővelük már aztán később dolgoztunk is, az is szintén egy ilyen álombeteljesülés volt, hogy olyan emberekkel dolgozhat az ember, akiket korábban ilyen sztárként hallgatott és felnézett rájuk.
0: Könnyen elfogadtak téged? A jóval fiatalabbat?
1: Én azt látom, hogy az ilyesfajta zenészek szeretik a fiatalokat valahogy ebben a szakmában. Ez talán szerintem jobban elfogadott. De lehet, hogy butaságot mondok. Nekem ebben nem volt problémám. És igazából azt se éreztem, hogy ez esetleg másnak probléma lenne, hogy én nem vagyok annyi idős esetleg, mint ők. Ezt ők szerették egyébként, hogy ilyen fiatalos lendület van a dolgokban, vagy a stúdiózásban, vagy esetleg másfajta zenélésben, élő zenélésben akár, amit még ugyan mehetennel csináltunk, a Varga Szabijék, Dobisanyiék, stb.
0: Tánc. Kassai Róbert, Varga Szabolcs és Valla Attila szerzeményét Cserháti Zsuzsától halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Poyák Lilla és Homonnai Zsolt adja elő Fabien André szerzeményét, melyre a magyar szöveget Hoffmann Ödön írta. Álmodban csak engem láss!

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Zalatót Erzsébet adja elő Darázs Miska szerzeményét. Érika, hajlik a búzakalász!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szőke Nikoletta adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Losó Lakatos Sándor Róbert szerzeményét. Torontói emlék.

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Kassai Róbert zeneszerzővel, valamint hallható lesz még többek között Kollár Katalin, Kemenes Sarolta és Nógrádi Tóth István is. A hírekig Faragó Judy István gitárjátékát hallják.

0: műsor ajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Briaska Dániel. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. A német fővárosban százezrek ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. A támadás után a rendezvényt megszakították. A nyomozók azt is vizsgálják, hogy a gázolás után volt-e a támadásnak egy második szakasza, amelyben a sofőr a járművet elhagyva késsel sebesített meg embereket. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Az ukrán elnök szerint újabb 30 ezer észak-koreai katona bevetésére készül az orosz-ukrán háborúban Moszkva. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a csapatok érkezését Oroszország Voronyezsi régiójába várják, Fennyán pedig új ballisztikus rakétaindítókat is a térségbe szállíthat, ami egész Ázsiára veszélyt jelent. Itthon Szon Neventpált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a Tisza frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja. Így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szon Neventpál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a Tisza frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízirendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, hogy a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról, az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Helyére került a déli körvasút új 2500 tonnás acélhíd szerkezete a Soroksári út felett, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, 7 éve már, hogy kitalálták a déli körvasút koncepcióját. Ennek legfontosabb eleme az új közvágóhíd állomás, amely Budapest belvárosának új déli kapuja lesz. Ma tartják a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíj futamát a Hungaroringen, emiatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán Mogyoród térségében és a 3-as főúton Kerepes környékén. Végül az időjárásról, sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Kassai Róbert zeneszerzővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Nógrádi Tóth István, Kemenes Sarolta és Kollár Katalin is. Janza Katával kezdünk, aki Ábrahám Pál és Mihály István szerzeményét adja elő. Hello, baby!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Dócs Péter következik Tordai Zoltán és zenekara kíséretével. Haragszik az édesanyám.

0: szépen muzsikál.
1: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Róbert zeneszerzővel. Az előbb éppen, hogy megemlítetted a Manhattan zenekart. Hogyan kerültél velük kapcsolatba, illetve mi volt az első, ami a te fejedből pattant ki dal nekik?
2: Hát ugye ez a 90-es évek elejéről beszélünk ilyenkor. Én akkor egy LGM stúdió nevezetű helyen dolgoztam egy akkori amatőr zenekarommal, ahol még az Ergo is dolgozott annó, én úgy kerültem oda tulajdonképpen így a Robi által, a Szikaró Robi által, mert ők is ott dolgoztak, és akkor ez ilyen menő volt, hogy akkor mi is ott lehetünk. És akkor már ott dolgozott a Holló Józsival a Manhattan, a Környei Attiláékkal, és így kerültem közelebbi kapcsolatban nyilván a Szabival is, Varga Szabival is, többiekkel is, aztán a Szabival egy közeli barátságot ápoltunk évtizedekig, még a mai napig is együtt dolgoztunk, sok dalt írtunk együtt, ott a Manhattannél kezdtük el így a közös munkát. Az első dallamok egyike, több volt így egyszerre, hát ott a Hazatérés lemezen dolgoztunk sokat, ugye az első lemezüket még a Holló József csinálta, az a Száj fel még, stb. Rossz vagyok, de használható, stb.
1: Holló József egyébként az Ergónak volt a billentyűse.
2: Igen. Hát őtől is nagyon-nagyon sokat tanultunk zeneileg, hangszerelésileg, megoldásokat, tehát ő egy nagyon-nagyon profi emberke, és a zenéhez egy olyan fajta hozzáállása van, amit meg kell tanulnia egy fiatal zenésznek, azt gondolom.
1: Alázat kell ahhoz, hogy igazából a hangszert és a hangjegyeket magadévá tud tenni?
2: Talán az alázat is egy jó szó, de én mindig azt mondom, hogy egy zenésznek közönség szemmel is kell tudnia nézni saját magát is, meg amit csinál, azt is. Tehát, hogyha megcsinál valamit, és valahogy eltávolodik, valahogy így kizummol a saját kis világából, és más, esetleg más szemüvegen keresztül tudja nézni, az nagyon hasznos tud lenni, és akkor rájön, hogy ez valami borzasztó, vagy pedig az ellenkezője, hogy akkor erre menjünk tovább.
1: Akad, amit nem gyógyít meg az idő sem. Kassai Róbert és Varga Szabolcs szerzeményét Cserháti Zsuzsa tolmácsolásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. január 25-i a Thália Színház mikroszínpadán történt eseményén rögzítettük. Huszka Jenő, Szilágyi László és Petőfi Sándor szerzeményét Kollár Katalin adja elő Balázs József és zenekara kíséretével. Rózsám, viruló kis rózsám!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Róberttel. A legelején beszélgetésünknek már megemlítettük Cserháti Zsuzsát. Cserháti utolsó általa énekelt dalaid is tulajdonképpen hát egy szoros együttműködést feltételeznek. De vajon milyen volt Cserháti Zsuzsával együtt dolgozni? Könnyű volt? Könnyen fogadta el a zenei ötleteket? Avagy beleszólt abba, hogy mit szeretne énekelni?
1: Nyilván a stílusunk megegyezett, tehát nagyon nem kellett beleszólnia, az gondolom, mert úgy valamilyen csoda volt, tehát rá tudtunk érezni az ő stílusára, meg amit ő szeret. Nem nagyon szólt bele egyébként zeneileg. Az együtt dolgozás az egyébként nagyon-nagyon jó volt, azon túl, hogy neki a sok-sok kihagyott év az azért hagyott egy lenyomatot a kis lelkén, sajnos, ezt ugye tudjuk, de ettől függetlenül ő rettenetesen profi volt stúdióba. Tehát szinte elsőre fölénekelt valamit, és ott már csak az volt a kérdés, hogy jó legyen, vagy még jobb. Ő ilyen volt, és ez egy nagyon, nagyon ritka adottság szerintem.
0: Bármilyen tematikai dalt elénekelt, vagy nem mindent vállalt? Itt gondolok a szövegkörnyezetre, illetve az érzésekre.
1: Nem volt ilyen nagy spektrum egyébként. Általában stílusban maradtunk, és hát olyan zseniális szövegírók voltak mellette, mint az Attila Horváth, Horváth Attila, vagy a Valla Attila, és még többen. Nem volt nagy mozgás igazából, mindig bemaradtunk a stílusba, és azon belül ő azt nagyon szerette, azt a funk is dolgot, amiről az előbb is beszéltem, ez a pop rock, ez a jazz rockos világ, ez nagyon az ő világa volt. Aretha Franklin nagyon szerette. Az ilyen egyszerűbb dallamokkal volt igazából ő így hadilábon, hát hadilábon nem, de amikor ilyen egyszerű dallamokat kellett elénekelni, vagy dallamokat, mindig volt valami fazír, mindig vissza kellett őt fogni egy kicsit, de hát ott is csak az volt a kérdés, hogy ez jó legyen, vagy még jobb legyen. Tehát nem arról volt, hogy rossz volt, mert az abszolút nem erről volt szó. Egyszerűen csak arról volt szó, hogy még jobb legyen, amit csinálunk.
0: Simogas. Kassai Róbert, Varga Szabolcs és Vilmányi Gábor szerzeményét a Manhattan együttes adja elő.

0: csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szvorák Katalin adja elő Huszár Gál szerzeményét. Üdvözlégy, kegyes Szent László király! Üdvözlégy.

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Róberttel. Egy zeneszerző nem biztos, hogy mindig ugyanazzal a szövegíróval dolgozik, de mi a feltétele annak, hogy ki a partnered egy-egy dal születésekor? Mennyire kell ismerni egymást, és mennyire kell azt ismerni, akinek készül a szerzemény?
1: Valamennyire nyilván ismerni kell. Én azt mondom, hogy egy jó művésznek dolga és kötelessége beleérezni annak a művésznek a lelki világába, akinek dalt ír, vagy akár akinek szöveget ír. De nyilván az ismerettség, az, hogy ismerem a munkásságát a művésznek, a szövegírónak, az nyilván sokat számít.
0: És amikor váltasz egy szövegírót, ott lehet valami olyasmi, mint egy házasságnál, hogy na most akkor megcsalom?
1: Hát, ez érdekes kérdés. Talán érezheti úgy egy művész, ugye művészek azok elég érzékenyek és hamar sértődnek, de aztán hamar el is engedik a dolgokat jó esetben. Szerintem igen, egy picit van egy ilyen felütése, hogy de ha valaki ezen túl tud emelkedni, akkor ezt nem teszi annyira személyessé, és inkább azt nézi, hogy igen, lehet, hogy most egy váltás az jól jön mondjuk a művész szempontjából is, azért így.
0: Lehet, hogy sablonokba belemegy egy zeneszerző? Vagy egy szövegíró inkább? Tehát, hogy nem tud kiszakadni egy témakörből, amit fejteget most már hónapok, évek óta? Úgyhogy nem veszi észre még a közönség?
1: Hát ahhoz ügyesnek kell lenni, de szerintem a sablonnak egyébként nem feltétlenül pejoratív megfogalmazás, inkább támpontoknak mondanám.
0: De például megismerem azt, hogy Horváth Attila, ez a szöveg, igen. Vagy Dusán, ez a szöveg.
1: Igen, abszolút így van. Szerintem ezek a sablonok, ezek jók tudnak lenni, hogyha megfelelően profi egy zeneszerző vagy egy szövegíró, akkor ezeket, akkor egyrészt több támpontja van, vagy több ilyen sablonja van, és a sablonokat azért lehet úgy variálni, hogy az kvázi nem tűnik fel. Vagy lehet, hogy feltűnik a közösségnek, de azért ez inkább egy ilyen stílusjegy is tud lenni. A sablonok kvázi.
0: Mennyit ér egy nő? Kassai Róbert, Varga Szabolcs és Horváth Attila szerzeményét Mohamed Fatima, Radics Gigi és Tóth Vera adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2016. március 21-i Dunaföldvári eseményén rögzítettük. Lehár Ferenc Giuditta című operettjéből következik Giuditta belépője Kalmár Magda előadásában.

0: Önök a Damkó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Kassai Róbert zeneszerzővel. Utasítottál már vissza felkérést? És ha nem, akkor mi lehet az az ok, ami miatt nem vállalnál egy munkát? Valakinek írni valamit?
1: Tulajdonképpen nem. Mindig olyan felkérések jöttek valahogy az életbe, hál' Istennek, hogy az ember örömmel vállalta. És nem kellett azon gondolkodnom, hogy most lavírozni kell-e, vagy nem. Ez szerencsére így alakult.
0: És mond nagyobb volumenű dolgokra, például musical vagy rock opera, soha nem gondoltál?
1: Hát...
0: Vagy hiányzik a téma?
1: Azért ez nagyobb falat nyilván. Megmondom őszintén, én így maradtam mindig így a pop világnál. De egyébként nem elvetendő ötletes sem. Nyilván az inkább már egy ilyen nagyobb projekt, vagy esetleg az, ami esetleg valakikkel összeállni, több zeneszerzővel, hangszerelőkkel, vagy szövegírókkal, ezt inkább így tudnám elképzelni, mint egyedül.
0: Melyik szerzeményedet tartod a legnagyobb slágernek, ami a legnagyobb sikert ért el?
1: Hát talán a Hamu és Diament, amit a Zsuzsa énekelt, Mennyit ér egy nő, amit szintén. Hát, talán ezek a...
0: Az egy nagyon sikeres lemez volt, az nagyon-nagyon jó csillagzat alatt született.
1: Nagyon az a 90-es évek vége, amikor ugye a Zsuzsa úgy tudott visszajönni, hogy egy nagy sikerrel,

0: hál' Istennek, és az egy tényleg egy nagyon jó időszak volt az úgy sok szempontból is.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Jó egészséget kívánok
0: köszönöm
1: neked.
0: Köszönöm én is.
1: Hölgyeim és uraim, Kassai Róbert zeneszerző volt a műsor vendége. Még egyszer köszönöm.
0: Köszönöm, Gyuri. Minden jót.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Festbaum Béla előadásában Seres Rezső szerzeményét. Nem az a fontos, az ember hány éves.

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szvorák Katalin, Bardóczi Attila és Kolostyák Gyula is. A hírekig Csóka Gyula és zenekara muzsika.

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Briaska Dániel. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében, a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. Franciaország délnyugati részén több mint 200 ezer embert telepítette ki az erdőtüzek miatt, 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt három napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, Spanyolországban pedig már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást, a Somogyvár megyei Bárdudvarnokon és a baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek este 7 óráig lesznek nyitva. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A tartós hőség és a csapadékhiány miatt a vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat tesznek ki, hogy az erdők állatai ivóvízhez jussanak. A mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, de az énekes madarak, a méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja azokat. A balatonfüredi Windisch Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windisch Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kis faludi színpadon találkoznak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáznak a városban. Három napos színkópé fesztivállal ünneplik az idén 80 éves Kövér Béla Bábszínházat Szegeden. Az augusztus 21-én kezdődő eseményen óriás bábos felvonulásokkal, báb előadásokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket az új Szegedi Erzsébet ligetben. A résztvevők interaktív programon, egy hétállomásos kalandpályán végig haladva ismerhetik meg a Báb Színház történetét. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Csodálatos művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Kolostyák Gyula, Bardóczy Attila és Szvorák Katalin is. Kapi Gáborral kezdünk, aki Nyári László és zenekara kíséretével adja elő a Vedd le a kalapod a Honvéd előtt című csárdást.

0: Kotta fejek rántól. A Danko Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Danko Rádiót hallják, és vasárnap révén ismét Budai Péter mesterszakács ad nekünk egy ötletet, hogy mit főzünk ma. Szervusz Péter, mi lesz a mai menü?
2: Na, jó reggelt kívánok! Annyira itt van az ideje ezeknek a sós, meg kovászos, meg uborka eltevésnek, hogy mit szólnál egy régió klasszikus, egy menza klasszikushoz, egy hentes tokány.
1: Az jó, mert van pici szalonna is, csemegóborka is, és tartalmas étel.
2: Azt hiszem, meg sonka, békön, ugye, tehát sok minden van benne. Akkor én elmondom, hogy igazándiból hogy is készül ez. A menzákon azért kicsit úgy lesilányítják, liszttel szórják, meg öntenek még hozzá vizet, meg mit, hogy legyen szaftja. De igazándiból ez úgy néz ki ez az étel, hogy a füstölt szalonnán és a nagyon vékonyra vágott füstölt sonkán, ilyen csikokra vannak ezek vágva, ezeket megpirítom. Utána finomra vágott hagymát pirítok rajta. Most azért én egy kis pár verziót beleteszek. Na most, ha ezt a szalonnát vajon pirítják meg, akkor annyira finom lesz, hogy el se tudom mondani, hogy milyen. Na, tehát a vajban pirított szalonnára rádobják a apróra vágott hagymát, szalonna sonka, erre megy rá a csikokra vágott hús szűzpecsenyéből, nagyon finom, akkor pikpak kész van. Ha pedig lapockából vagy combból készítik, akkor egész egyszerűen ezt a kisönyű csikokra vágott húst ezen a hagymán elkezdik párolni. Sóbors fokhagyma, és amikor kiadta a saját levét, akkor egy nagyon-nagyon kevés víz van aláöntve. Ha szűzpecsenye van, akkor még az sem kell. Ugye ez a víz elpárolog, és kiadja azt a nagyon finom szaftot. A végén tesznek hozzá apróra vágott petrezselymet. És amit a legfontosabb, hát lefelejtettem, hogy mikor a vajon, a szalonna, a sonka és a hagyma megvan párolva, akkor kell ráönteni egy kis fehérbort. De a fehérbort el kell párologtatni belőle, és nem maradott más, csak az aromája. Az íze, a bornak az íze eltűnik, csak az a finom aroma maradott. Erre megy rá a hús, és akkor tessék csak végig gondolni. A szalonna, a sonka, a vaj, a hús, a só, bors, fokhagyma. Micsoda fantasztikus ízözön. És egészen a végén pedig vékony csikokra vágott. Vagy sós uborkát, vagy kovászos uborkát, de legfőképpen csemege uborkát tesznek rá. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ez egy abszolút klasszikus, bármilyen furcsa, én krumplipürével szeretem. Te hogy szereted?
1: Hát sajnos én is úgy, bár rizssel szokták adni.
2: Rizssel, meg főtt krumplival. Igazándiból azzal eszi mindenki, amivel szereti. Én a krumplipürével, és képzeld el, hogy a krumpli pürébe egyébként fele-fele alapon én teszek bele vagy zellergumot, vagy petrezselyem gyökeret, és akkor olyan nagyon finom, olyan kis édeskés gellert kap ez a krumpli püré. Nagyon-nagyon jó. És ugye nagy melegben ez az enyhén savanykás íz, amit az uborka ad meg a bor, lekrémesítve azzal a finom vajjal, gömbölyűvé teszi a sonka, az a kis füstölt íz. Nyáron az egy, nem egy könnyű étel, de egy üdítő étel, ezt el lehet fogadni. Ugye, és akinek még ez is kell, és nyugodtan egyen hozzá valami friss savanyúságot még, mert hiába van benne uborka, azért egy friss uborka saláta az mindig finom. Egyenek mindig jót, és élvezzék az ízeket.
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Lerk István és Demjén Ferenc szerzeményét a V-Motorok együttes előadásában. Gyere és szeress!

0: életben.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szvorák Katalin népdalénekesnő munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szvorák Katalin gondolatait a felhőtlen gyermekkorról.
2: Ugye mi hárman vagyunk testvérek, és én voltam az első gyerek. Például a fiút vártak, lánynak születtem, és úgy éreztem mindig, hogy nekem valahogy többet kell mindig adnom magamból, hogy észrevegyenek. Az viszont jó volt, hogy gyerekkoromban, 5 éves koromig Pincen laktunk egy kis faluban, egy 300 lelkes faluban, ahol viszont szabadon élhettem. Tehát ott nem is nagyon kellett, hogy figyeljenek rám. Talán ez volt a jó, hogy élvezhettem azt a fajta futkározás, felhőtlen gyerekkort, ami nem mindenkinek adatik meg. Volt egy kedves barátnőm, és azzal szaladgáltunk. A rétegen néztük a gólyákat, a békákat, a békák kurutyolását hallgattuk. A kert végébe ott volt egy árpádkori romtemplom, és ott olyan jó volt elidőzni, meg a Ipoly partján. Az életem ugye Losonchoz kapcsolódik olyan módon, hogy ott születtem meg a kórházban, aztán Pinc 5 éves koromig, és utána kerültem Fülekre. Ott kezdtem az iskolámat, a magyar iskolát, a gimnáziumot is, általános iskolát is.
1: Kedves hallgatók, most Szvorák Katalin és a Kőfaragók előadásában hallanak Pakulár balladát.

0: Bunkó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Arcába mondtam, hogy nem szeretem, és közben lestem, hogy mit mond nekem. Gyötörtem, kínoztam szüntelenül, féltékeny voltam, oly kegyetlenül.

0: nélkül megvetettem.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vámosi János adja elő Horváth Jenő és G. Dénes György örökzöldjét. Járom az utam!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám ír.

0: Inkoradio. Kaphegyen FM 102,3. A magyar zene rádiója.
1: Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát a jövő hétvégén is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 749. adást hallották Miskolci Balogh Zoltán és zenekara

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 162. adása.

Vizeli Bálint életének alapvető része a népzene. Már kiskorában kezdett klasszikus hegedűt tanulni, majd később, főként népzenészekből és néptáncosokból álló családja hatására, a népzene felé fordult, amely azóta sem ereszti. Igyekszik minél több tájegység zenéjét hitelesen elsajátítani, és másokkal is megosztani. Munkájának egyik nagy elismerése a 2017-es Kecskeméti Prímás verseny első díja volt, amely megerősítette abban, hogy jó irányba halad. 2019-ben pedig megjelent első önálló lemeze, Ahogy tudok címmel.

A lemezen hallható Vizeli Bálint és barátai formáció valójában két különböző, a gyakorlat során kialakult zenei felállást akar. A népzenészek gyakran állnak össze egy-egy műsor, táncház vagy folkkocsma erejéig. A sok közös muzsikálásból végül az itt hallható két állandó zenekar kristályosodott ki. A tagok számos különféle népzenei projektben vesznek részt, az ott szerzett tapasztalatok és élmények pedig megjelennek a közös munkában.

részletek hangzottak el Vizeli Bálint, Ahogy tudok című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Műsorajánló.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Ne menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
9: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Hajtóvadászat indult a berlini álmok futó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000-ek ünnepelték szombaton az LMBTQ közösség felvonulását. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszky találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Izraeli telepesek felgyújtottak egy mecsetet hajnalban Cisjordániában. A tűz jelentős károkat okozott az épületben. Közben a hadsereg razziákat hajtott végre a térségben, palesztin jelentések szerint a letartóztatási hullám során őrizetbe vettek többségében korábban szabadult palesztin foglyokat. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal. Valencia tartományban meghalt egy idős férfi. 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. A magyar családoknak kiszámítható árak kellenek, a vállalkozásoknak pedig kiszámítható szabályok. Ezt a gazdasági és energetikai miniszter közölte Facebook oldalán, miután Bóna Szabolcs agrárminiszterrel együtt találkoztak a kereskedelmi szövetségek képviselőivel. Kapitány István hozzátette, az egyeztetésen arról volt szó, hogyan működjön jobban az élelmiszerkereskedelem. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, augusztustól Budapestről még több településre, egyebek mellett Biatorbágy és Pomász térségébe lehet majd könnyebben eljutni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a járatokat az utolsó metrókhoz és hévekhez, valamint a vonatok menetrendjéhez igazítják. Ma tartják a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. Napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán. Magyarország térségében mindkét irányból a 3-as főúton, Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A pontos idő 10 óra 4 perc.
0: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
10: Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével.

Kedves hallgatók! Ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 21. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bólya Mátyás. Az epizód témája ezúttal egy eredményekkel és nehézségekkel egyaránt szegélyezett művészpálya, bemutatva az alkotás és a mindennapi érvényesülés közötti állandó egyensúlykeresést. Szó esik egy szerencsés találkozásról, Sebő Ferenc művészetéről, a tanítás szépségéről, egy rangos díjról, kortárs költők verseiről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

Bognár Szilviát számos kiváló népzenei és világzené együttes énekeseként ismeri az ország minőségi kultúrára fogékony része. A másik része nem ismeri. Sem őt, sem azokat az értékeket, amelyeket zenéjével és személyével képvisel, sem a hozzá hasonló utat járó művészeket. Ugyan miért is olyan fontos megemlíteni ezt egy immár prima és lisztdíjas, nagy elismertségnek örvendő énekes előadó művésszel kapcsolatban, akinek nem csak a hangjából, hanem a tekintetéből, egész lényéből az első tavaszi napsugarak ereje árad? A válasz nem lehet más, mint az örök és megmásíthatatlan, már-már nyugalommal summázott csalódottság, társadalmunk és az azt működtető erők egyensúlyt vesztett értékrendjében, gondolat és érzelemvilágának, érzékelésének és látókörének beszűkültségében, amelybe sajnálatos módon nem férhet bele az instanton kívül más halmazállapotú fogyasztani való a kultúra tekintetében. Tehát Bognár Szilvia finom, árnyalt előadásmódja és zenei üzeneteinek sokrétűsége sem. A csalódottság élét persze tompítja az öröm és a büszkeség, mert még sokak számára a belső mélységek felé vezető út a biztos választás, akik a maguk módján figyelnek a háttérből, akikhez eljut az üzenet. Bognár Szilvia így összegez. Csak annyira vágyom, hogy ne kelljen küzdeni. Hogy az a sok szerintem értékes muzsika és üzenet kevésbé profitorientált módon juthasson el az emberekhez. Ne legyen a piaci szemlélet keretei közé szorítva a művészet. Mondom, ezt a kultúra jelenlegi státusza, a zeneipar meghatározó erőviszonyai, és persze a pandémia óta megváltozott tényezők nyomására. Pedig összességében nagyon szerencsésnek érzem magam, mert nekem sok esetben csak azt a jó értelembe vett erőfeszítést kell megtennem, hogy 100%-ban oda tegyem magam. Annyi mindent adott az élet. Ebben az epizódban tehát Bognár Szilviával beszélgetek egy szavaló versenyről, a tartalomgyártás kegyetlenségéről, láthatatlan célközönségről, a művészlét kulisszatitkairól és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a mediaclick.hu oldalakon.

0: Bognár Szilvia énekes, népdalénekessel beszélgetek Kis Tarcsán, és a régi ismerettségre való tekintettel tegeződni fogunk. Sajnos van egy szomorú apropója a beszélgetésünknek, bár alapvetően a saját életútról fogunk beszélgetni, hogy Csebő Ferenc már nincs köztünk.
1: Annak idején, amikor én még vazsilányként otthon laktam, akkor részt vettem egy versmondó versenyen, ahol megzenésített vers kategória is szerepelt, és itt énekeltem a Harmatocskát. Ennek köszönhetem Ferivel való ismerettségemet, mert hogy utána sikerült vele egy kicsit diskurálni, és aztán egy következő alkalommal, amikor ő Kőszegen muzsikált a csapatával, együttesével, akkor fel is hívott a színpadra. Így indult ez a sok-sok évig tartó kapcsolat, beszélgetés, néhai közös muzsikálás, ami nekem nagyon-nagyon nagy élmény volt, és sokat tanultam belőle, és minden alkalommal ugyanannyira élveztem azt a kulturális missziót, amit Feri a színpadon zeneileg és narrációban is minden alkalommal adott.
0: Feri nagyon sokszor kiemelte, hogy az ő neve nem fontos, de az, hogy az énekelt vers, mint műfaj felé lett és újra. Gyakoroljuk, gyakorolják, ez a valódi eredmény.
1: Hát már csak azért is érdekes, vagy azért is lehetett ez különösen fontos és jó érzés Ferinek, mert amikor ő próbált ezekkel a versekkel a Fölszállott a páva műsorban megjelenni, akkor elmondták neki, hogy nincs ilyen kategória, és Berek Kati volt az, aki egy előadása alkalmával, megismerve Feriéket, Ferit és Almos Bélát, utána közös fellépésekre invitálta őket, úgyhogy ez is egy kicsit hasonló módon történt, ha nem is olyan intenzitással, mint annak idején Feri életében.

0: Mit tanultál Feritől? Azért is kérdezem, mert Berek Katival készült egy filmfelvétel 1972-ben. Most hallgatva, nézve ezt a filmet, azt látjuk, hogy mintha Feri rögtön tudta volna, hogy hogy kell énekelni verset, hogy lesz a prózódia tökéletes, hogyan kell tagolni, hogyan illeszkedik a dallamhoz a szöveg, és azt hiszem, hogy énekesként ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, amit érdemes ellesni tőle.
1: Mindig is komoly és szigorú elvárása volt, hogy a prózódia az a vers ritmikájának és a magyar beszédnek megfelelő legyen. Erre nagyon figyelt, és tényleg gyönyörűen, tökéletesen csinálta. Ő a legapróbb kis hibákat egyébként az utolsó pillanatig, tehát a Teljesség felé című műsorban is ugyanúgy kijavította és kérte, hogy énekeljünk valamit másképp, hogyha éppen lefülelt valami kis apróságot. Úgyhogy ezt feltétlenül tanultam tőle, és az erre való figyelmet természetesen nem csak a versek kapcsán, hanem minden más magyar szövegű dalban, sőt utána az ember főle a népdaloknál is sokkal jobban ráállt, hogy mi az a beszédszerűség, mi az a párlandó rubátó előadásmód, illetve hát nyilván ott igazodnak egy tánctempóhoz, táncritmushoz is, de egyébként, hogy mi az a nagyon természetes, szép prózódia, ami a népdalokban is megjelenik. És emellett pedig a kifogyhatatlan kultúrmissziót tanultam tőle, azt, hogy amikor ő mesélt, az nem csak sztorizás volt, hanem az egyszerre volt a néphagyomány őrzése, a megzenésített vers felélesztése, egy zenetörténeti, kultúrtörténeti és történelmi kis tárlatvezetés, amely nagyon felemelő kulturális élményt adott mindig.

0: Azt hiszem, hogy hatalmas pályát jártál be a nyugat-magyarországi szavaló versenytől, egy rangos díjig, egy rangos intézményig. Mi van veled most?
1: Én is úgy érzem, hogy nagyon sok minden van mögöttem, és hogy rengeteget tanulhattam, nagyon-nagyon jó zenésztársakkal, énekestársakkal karöltve, és hogy ez a tanulási folyamat, ez most sem szűnt meg, hogy most is vannak ugyanúgy kihívások, és van, ami motivál, ami nagyon érdekel, ugyanolyan lendülettel tudom magamat belevetni a tanulásba és a kutakodásba. Nagyon jól esnek az elismerések, nagyon fontos nekem, hogy hogy az Enne Akadémia művésztanára lehetek, és itt a mostani fiatalokat segíthetem egy olyan úton, amelyben ők lelkesek, elkötelezettek, de ha nem kapnák meg ezt a célirányos segítséget, természetesen nem csak tőlem, akkor járhatnák azt a sokkal hosszabb ideig tartó autodidakta utat, amit magam is megtettem. Szóval örülök neki, hogy segítségükre lehetek. Közben egy kicsit néha el is keseredek, közben egy kicsit aggódom is, hogy milyen újabb kihívásoknak kell megfelelni egy mai előadónak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk az a feladatom, hogy a rendelkezésre álló sok-sok ezres gyűjtésekben és a rengeteg gyönyörű vers között eligazodjam, hogy zeneileg tájékozott legyek, hogy tudjam, hogy adott programhoz, alkalomhoz milyen odaillő anyagokat választok, legyen hozzá művészeti koncepcióm, legyenek megfelelő zenésztársak, egy kidolgozott jó metodikával próbáljam vezetni a hallgatóimat, hogy magam is újabb eredményeket érjek el abban, hogy hogyan használom tudatosan a hangomat, hisz alapvetően a népdal éneklés, mint olyan, tehát egy paraszti kultúra hagyományának az átöröklése, az nem tartalmazta ezt a szegmenst, hogy én tudom, hogy hova teszem a nyelvgyökömet, és hogy hol van éppen a lágyszájpadom, és melyik üregem hogyan zeng, vagy nem zeng, de hogy egy 21. századi előadónak, főleg egy zeneakadémián tanuló hallgatónak már nagyon sok mindennel tisztába illik lenni, hogyha ő színpadra szeretne állni, és ennek meg kell találni egy jófajta ötvözetét, hogy hogyan tudok közelíteni a hagyományhoz, hogyan tudom ezt a hatalmas kulturális örökséget az egész magyar nyelvterületről valamilyen módon megismerni, a kis különbségeit felfedezni, de nagyon tudatosan elsajátítani, hisz nekem nincs rá egy életem, hogy abba beleszületve tanuljam a dalokat az anyukámtól, a nagyanyámtól, a rokonoktól, a mulatságokon, stb. Mi ennek a kulturális hagyománynak a mai útja, hogyan tud beépülni ez ténylegesen a mai világunkba, életünkbe.

Nagyon-nagyon sok feladat van ezzel kapcsolatban, de emellett jelen kell lenni folyamatosan a social médiában, az internetes felületeken, a rádióban, a tévében, és gyakorlatilag tartalmat kell gyártani olyan értelemben, hogy nem kulturális műsorokról beszélek, mint a jelenlegi, hogy megpróbáljuk egy kicsit körülölelni egy-egy embernek a munkásságát, vagy a kulturális életünknek egy-egy szeletét, hanem arról, hogy az én sikerem jó részt azon múlik, hogy én el tudom-e juttatni a közönséghez azokat a tartalmakat, amelyek számomra kulturális értéket képviselnek, esetleg nehezebben emészthetőek, szövegükben akár bonyolultabbak, egy kicsit utána kell gondolni, nem három akkordból és nem öt hangból állnak, nem feltétlenül annyira populárisak, mint a mai zenei piacon megjelenő zenéknek egy jelentős része. Mindezt piaci alapon nekem el kell juttatnom a közönséghez, a feltételezett vagy megcélzott közönség réteghez. Emellett sajnos a szervezők jelentős része kénytelen szintén piaci alapon működni, illetve nem is feltétlenül mindenki rendelkezik azzal a művelődés szervező, a klasszikus értelemben vett művelődés szervező felfogással, hogy ő bizonyos értékek mentén próbáljon meg kulturális programot összeállítani egy-egy fesztiválon vagy intézményben. Szóval nem segíti az előadókat ez a felállás, illetve hát én nem látom át a kultúra finanszírozásnak a bugyrait, de az biztosan nagyon nehéz, hogy mondjuk fölépülnek ezek a gyönyörű intézmények, mint a Magyar Zeneháza, de utána némileg küzdelmes ott egy nívós programot összeállítani, illetve eljuttatni, mondjuk van egy pályázati pénzem, és felajánlom, hogy tartanék ott egy népzenei koncertet, hozzá tudok járulni, és azt mondja a kedves népzenész kollégám, hogy rendben, lehet, hogy tiszteletlenség összeget mondani, de hogy egy kültéri szabadtéri koncertre 150 ezer forintot tud felajánlani egy teljes zenekari koncertre. Annak, aki nem lát bele az előadói élet működésébe, ez nyilván nem tűnik annyira alacsony összegnek, de ha hozzáteszük, hogy itt 5-6 emberről van szó, hogy egy bőgő húrkészlet 100 ezer forintot kostál, egy hangszer 1,5 milliót, a stúdió felvételek 100 000-es milliós tételek, ha az ember el szeretne valami rögzített anyagot juttatni a közönségéhez, hogy ő ezért éveket tanult és folyamatosan képzi magát, hogy a munka nagy része és a befektetés nagy része nem abból áll, hogy én kiállok a színpadra és egy órát muzsikálok, tehát abban nyilván nem ezt kell megfizetni.

0: azt azért tegyük hozzá, ez talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy ti egy művészházas pár vagytok, tehát ugyanarról a piacról próbáltok élni, tehát férjed, ő egy bőgős, nagyon sok zenédet ő szerezte, és együtt is zenéltek. Azok a piaci negatív hatások, amiket említettél, ugye ezek családi szinten hatnak, tehát duplán nehéz. A művészi érték megítélésében ez a rangos díj, amit mondjunk ki, hogy egy Liszt díjat kaptál nemrég, segít? Hogy látod?
1: Ez egy nagyon kettős dolog. Önmagában a megbecsülés, tehát hogy mondjuk egy ilyen díjjal, szakmai díjjal hozzáteszem, elismerik valakinek a munkásságát, az egy nagyon fontos és éltető és erőt adó visszajelzést. Emellett természetesen ugyanennyire fontos a befogadó közönségnek a visszajelzése, amikor valaki a hallgatóság soraiból felismeri, hogy melyek azok a kulturális értékek, amelyeket én szerettem volna átvinni a túlsó partra. Vannak kulturális intézmények, szervezők, akik figyelembe vesznek egy ilyen szakmai elismerést, de sok esetben ezt is felülírja a piaci kereslet.

0: kanyarodjunk vissza egy kicsit az oktatáshoz, a tanításhoz. Ha jól tudom, de javíts ki, ha nem így van. Viszonylag későn jelent meg az életedben az, hogy taníts. Ha jól emlékszem, ez a Covid-hoz kapcsolódik. És innen egész gyorsan követték egymást az események, hogy most valóban a Zeneakadémia népzene tanszékének művész tanáraként beszélgetünk.
1: Kimondható, hogy te hívtál meg? Igen, a pandémiában valóban kerestem azokat a megoldási lehetőségeket, amivel kicsit is talpon lehet maradni. Nem csak futárszolgálatot lehet vállalni, hanem mondjuk taníthat, magántanulókat fogadhat az ember, ha csak online módon is sok esetben vagy sok időszakban, és ez teljesen új utakat nyitott meg számomra. Úgy éreztem az előző évtizedekkel ellentétben, hogy most megérett bennem valami a tanítás irányában, tehát hogy örömemet lelem benne, hogy szívesen csinálom, és hogy nagyon sok mindent tanulok általa. Így aztán, amikor meghívást kaptam tőled, véletlen egybeesés, de meghívást kaptam tőled a Zeneakadémia népzene tanszékére, akkor különösen megörültem, és egy nagyon-nagyon jó leső kihívásnak éreztem ezt a feladatot. Egyébként szinte párhuzamosan adódott a lehetőség, hogy beajánlottam egy szabad egyetemi ismeretterjesztő programot a Magyar Zene Házába, ahol ez szerencsére 8 alkalommal meg is valósulhatott. A kettő az teljesen más abban a vonatkozásban, hogy az egyik egy közönségnek szóló ismeretterjesztő dolog, a másik pedig egy egyetemi oktatási színvonal, de valahol mégis összefüggött, és jó volt differenciálni a különböző léptékeket, mértékeket. Úgy érzem, hogy nagyon sok mindent tudtam kamatoztatni abból az elmúlt 20 évből, amit én autodidakta módon bizonyos dolgokat az énekestársnémtől, zenésztársnémtől, és nagyon sokat a páromtól, Kovács Zoltántól tanulva jártam végig, hogy ennek mentén egész tudatosan tudtam felépíteni azokat az anyagokat, amelyet én fontosnak tartok, és ahogy fontosnak tartok átadni a hallgatóknak.

0: ebből is látszik, most a kérdésben benne lesz a válasz, de azért erősítsd meg, hogy számodra az egyetemi oktatás az nem merül ki a tanórában, nem merül ki az énektechnika megtanításában, hanem az a nagyon-nagyon komplex előadói életforma, amit most említettél, a koncertszervezéstől, a kvázi tudományos háttér felépítésén keresztül a színpadon való megjelenésig, sok mindent átadsz. Eszembe jut, hogy ez a Magyar Zeneházás sorozatban sok közreműködőt foglalkoztatták, köztük hallgatókat is.
1: Igen, igen, és egyébként most nyáron is lesz olyan koncertem, amelyre énekes hallgatót hívtam meg közreműködőként, vagy énekestársként. Azért is, mert valóban fontosnak érzem, hogy a hallgatókat a gyakorlati oldalon is segítsük, hogy ne csak elméletekről, meg a vizsgaszituációkról legyen szó, hanem valóban nagyon sokszor órán kívüli beszélgetésekben is előjön számtalan részlete, szegmense ennek az előadói létnek, amit nekik fontos látni, előkerül még a hagyományos kultúrához való viszony, hisz ők már egy olyan korban születtek és nőttek fel, amikor már nagyon kevés olyan nénivel, bácsival találkozhatnak, kvázi adatközlővel, aki a hagyományos kultúrában szocializálódott. Tehát a hagyományos kultúrához való viszonyuk és az erről való ismereteik teljesen másképp struktúrálódnak, és érzelmileg is másképp viszonyulnak ehhez. Úgyhogy minden módon fontos az ő lelkesítésük és vezetésük ebben a tekintetben is, de szerencsére egyébként sokan ellátogatnak még olyan falvakba, meg táborokba, ahol még a hagyomány maradékait fellelhetik, és azt magukba szívhatják.

0: Beszéljünk a tervekről. Csak a közelmúltból eszembe jut két koncert, amin ott lehettem. Az egyik a Zeneakadémián volt, Csernó Klára, a kolléga és barátnőddel együtt egy nagyon érdekes koncert hangzott el, amely valahol a művészi produktum és az ismeretterjesztés határán, én azt gondolom, hogy nagyon magas művészi szinten egyensúlyozott. A másik ilyen élményem pedig egy új gyerekműsor volt a Klebensberg Kultúrkúriában, ahol az első meglepetés az volt, hogy ennyi év után is mennyi kísérletezőked van bennetek, ugyanis Zoli nem bőgőzött, hanem egy másik hangszeren játszott.
1: Klárival közös népzenei koncertünknek az a címe, hogy megépítjük hangból, szóból, örökségből, és pont azt hivatott bemutatni, hogy ma, amikor már annyira messze vagyunk a hagyományos kultúra mindennapjai,

és sok kiváló zenésszel karöltve, Lepedőcske Párnacska című gyerekeknek, családoknak szóló program pedig valóban egy ismét új zeneiség, mert hogy Zoli már több irányba és többféle módon fordult a népzenei dallamok feldolgozása kapcsán és a vers megzenésítés terén. Ugyanúgy maradtunk a népdal feldolgozásoknál egy-egy versnél, de egy konkrét tematika mentén az egykori lakodalom és gyereklakodalom elemeit, dallamait, szokásait dolgoztuk fel. Mindig mutassunk a hagyományból valamennyit, amellett, hogy egy élvezhető, jó zenei élményben részesülnek. Ahogy régen élvezték a gyerekek, hogy eljátszanak egy esküvőt, azt most is lehet élvezni. Lehet játékból koszorút kötni, és egy kalapot nyomni a fejünkbe, és eljátszani az esküvőt, meg a mulatságot közben jókat dalolni és táncolni. Tehát, hogy mindig legyen egy icipici rész, ami afelé indítja őket, hogy megnyíljanak, hogy kíváncsiak legyenek erre a hagyományos kultúrára, amelyből annyi minden fakad a mai napig.

0: Mind dolgozol most éppen?
1: Amellett, hogy nagyon jó lenne felvenni a Lepedőcske Párnocska hanganyagát, egyébként kortárs versek megzenésítésén dolgoztunk a közelmúltban. Nem csak a tavalyi Nagy László centenárium adott erre apropót, ahol Lackfi Jánossal közösen volt műsorunk, hanem egyébként is vonz bennünket, meg engem ez a világ, és 20. századi, valamint kortárs költők alkotásai között Lackfi mellett ott van Szabó T., Anna, Varró Dani, Makai Ida, és még több más jeles költőnk műve. Ez nem népzenei vonatkozású, ez inkább egy kicsit sanzonos zenei vonalat képvisel. Ezek itt szépen megférnek bennem, úgy érzem, illetve nagyon szívesen folytatnám azokat a szabad egyetemi előadásokat valamilyen formában, illetve ezen továbbra is dolgozom, amelyből már van egy Paralel című albumunk, és pont azt hivatott bemutatni, hogy európai vonatkozásban milyen összefüggései vannak a magyar népzenének a századokkal ezelőtti régi zenei hagyományokkal.

a Népzenedoboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 21. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bolya Mátyás. Beszélgető társam Bognár Szilvia énekes, népdalénekes volt. Az elhangzott zenéket az elmúlt évtizedek gazdag és színes terméséből válogattuk. A bevezető gondolatok a Ritmus és Hangblogon megjelent interjúból származnak. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Itthon 3 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Somogy vármegyei Bártudvarnokon és a baranyai Bakócán polgármestert és képviselőket választanak, Békés Csabán pedig az új egyéni választókerületi képviselő személyéről szavaznak. A szavazóhelyiségek este 7 óráig lesznek nyitva. Szonnevent Pált, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát jelöli alkotmánybírónak a TISZA frakció. Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, olyan alkotmánybírót jelölnek, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. Illegitim módon eltávolított alkotmánybírónak nem lehet legitim utódja, így reagált a Fidesz frakció arra, hogy Szonnevent Pál egyetemi tanárt jelölte alkotmánybírónak a TISZA frakció Hende Csaba helyére. Ebben a színjátékban a Fidesz nem vesz részt, sem a jelölésben, sem a választásban, közölte az ellenzéki párt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, már elkészült az adatközlési rendszer szakmai módszertana, az információk pedig egységes definíciókra, validált adatokra és nemzetközi szakmai tapasztalatokra épülnek. A kormányváltás történelmi lehetőség a Népligetnek és a Planetáriumnak, erről írt közösségi oldalán a főpolgármester. Karácsony Gergely közölte, a főváros az elmúlt években elkészítette a park megújításának terveit. Ennek első ütemét Európai Uniós forrásból lehetne megvalósítani, de ezt, mint írta, az előző kormány politikai okokból megakadályozta. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a héten jelentette be, javasolni fogja a kormánynak a planetárium felújítását és új tartalommal való megtöltését. Idén eddig 133 ember életét mentették meg a vízi rendőrök a Balatonon, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Figyelmeztettek, a fürdőzések előtt érdemes tájékozódni a víz mélységéről, sodrásokról, áramlásokról. Az extrém melegben kerülni kell a fürdőzést, az alkoholfogyasztást, továbbá nem tanácsos egyedül a parttól távol kerülni. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. Az zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben 29-35, késő este 23-28 fok várható. 11 óra 4 perc.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban, melyben most Dankó Extra című műsorunkat hallják. Tartsanak velem egészen 12 óráig, hiszen remek válogatással érkeztem ma is. Az elmúlt esztendők legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos felvételeivel készültem, és persze a Magyar Zeneházából, a Dankó gáláról is hoztam egy-két felejthetetlen pillanatot. Ma elsőként Szávolovics Gabriellát halljuk, amint Szalai Antallal és zenekarával, a Dankó Rádió cigányzenei díjjal is kitüntetett prímással elénekli a Gyere be rózsám, gyere be című csárdást, aztán Farkas Rozika a Látott babám azt a te a rózsát című dalt nyújtja át a Dankó család tagjainak, a szintén Dankó Rádió díjjal kitüntetett előadó művészt Csóka Gyula zenekara kíséri. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

Teremi Trixi és Kis Zoltán a magánéletben is jó barátok, és a színpadon pedig elválaszthatatlan párossá váltak. A Csárdás királynőből a Húzza csak ki világos virradatig című dalt Váli Völgyi Dankó klubunkon énekelték el Miskolci Balogh Zoltánnal és a zenekarával. Ezt halljuk most a folytatásban, aztán kollégánk Nádas György, a Jó pihenést című műsorunk házigazdája, édesapja Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét nyújtja át hallgatóinknak, melyet a valóságban Rimaszombati Dankóklubunkon énekelt el 2023. novemberében. E dal címe Csak ennyi, Rózsi. Kísér Tordai Zoltán zenekar.

Szeretett rádiócsatornánk 2022-ben ünnepelte fennállásának 10. születésnapját. Ekkor rendeztük meg először a Magyar Zeneházában, a Festői Városliget szívében a születésnapi Dankó gálát. Aztán azóta már háromszor is megtöltöttük a magyar zene páratlan dallamaival a műalkotásnak is beillő épületet, de most az első ilyen rendezvényünkről hoztam el önöknek egy örökzöld dallamokból összeállított egyveleget. Straub Dezső, Jászai Mari díjas színész énekel Lakatos Miklós és Kovács Erik Gála zenekarával. Fogadják sok szeretettel!

Látta-e már Budapestet éjjel? Többek között ez is felcsendült az elmúlt percekben itt a Dankó Rádióban, Straub Dezső előadásában. A folytatásban is örökzöld dallamok csendülnek fel, egészen pontosan az Oda vagyok magáért és a Szeretni bolondulásig című dal. Bojtos Luca, a Budapesti Operett Színház művésze, majd Lugosi Kati énekel, Baranyai István zenekarának kíséretével.

Továbbra is itt a Dankó Rádióban, jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál Budai Beatrix. Anyám, édesanyám, dallal köszönöm, boldog ifjúságom, felnőtt örömöm. Petró István szerzeményét előszeretettel kérik a kívánság műsorunkban is, na de most itt a Dankó Extrában hallgassuk meg Egri József előadásában Baranyai István zenekarának kíséretével, majd Szóka Júlia operett primadonna, Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa szerzeményét nyújtja át a Dankó család tagjainak, ez az Egy-két csók cserebere csók című csárdás lesz, majd 60-i kis Gyöngyi a Dankó Rádió magyar nóta díjával és a magyar aranyérdemkereszttel is kitüntetett művésznő egy cigánydalt ad elő, a Sűrűn esik az eső című dal lesz ez. 60-i kis Gyöngyit Jónás Géza zenekara kíséri.

Ezt a nagy szerelmet tőled kaptam én, mégis elhagytál egy szép nap könnyedén. Karádi Katalin nagy slágere volt ez, Orlai Jenő írta a zenéjét, és Gédénes György Zsüti a szövegét. Rima Szombatban 2023. novemberében Szász Kati hozta el nekünk ezt az örökzöld slágert, Tordai Zoltán Prímás és a zenekara pedig örömmel le is kísérte. Aztán Gergely Róbertet halljuk, amint legnagyobb slágerét, az Emmanuel főcím dalát énekli, persze, hogy cigányzenekarral, hiszen 2025. márciusában Gergely Róbert is járt a Dankó Rádió házatáján. Hát hallgassuk meg, további kellemes időtöltést kívánok minden kedves hallgatónknak!

Madarász Katalintól, a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett művésztől. Nemrégiben vettünk végső búcsút a turkevei temetőben. Most szeretett szülővárosáról hallunk népdalokat, amint Madarász Katalint Szalai Antal zenekara kíséri. A felvétel 2014-ben készült. Ezt követően Bányai Márton nótázik előadásában az Egyasszonynak 9 a leánya című dal csendül fel. A zenei összeállítás végén a jó és a szép lányokról már Gáspár Ani dalol. További kellemes időtöltést kívánok!

Kedves hallgatóink, hamarosan a legfrissebb hírekkel jelentkezünk, de még mindig marad időnk arra, hogy a Várjatok még őszi rózsák című hallgatót lejátsszuk önöknek idősebb Derzsi György előadásában. Mint ahogyan a Miért szerettem bele című filmbetét dalt az Egy csók és más semmiből elénekelje Vörös Edit Balázs Tamás zenekarával. És zárásként Máté Péter egyik legnagyobb slágere szól, az Emerton díjas Szulák Andrea énekel. Ez szintén a Dankó Rádió 10. születésnapi gála műsorán hangzott el a Magyar Zeneházában. Fogadják sok szeretettel!

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben a 10. születésnapi gála műsorunk nagy zenekara játszik Lakatos Miklós és Kovács Erik vezetésével. Én ezzel a felvétellel búcsúzom önöktől, de csak egy pár percre, hiszen a legfrissebb hírek után már Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban találkozhatunk. Ott várom önöket. Én Budai Beatrix vagyok, és további kellemes szép hétvégét kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Namény Krisztina. Hajtóvadászat indult a berlini álmokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Kedden találkozhat Washingtonban az amerikai és az ukrán elnök, írja a Reuters fehérházi forrásra hivatkozva. Donald Trump és Volodymyr Zelenszkij találkozójának tervét ukrán források is megerősítették, hozzátéve, hogy Kijev várja a hivatalos megkeresést. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán, román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Franciaország délnyugati részén több mint 200 000 embert telepítettek ki az erdőtüzek miatt. 1500 katona segíti a tűzoltók munkáját. Az elmúlt 3 napban legalább 100 nagyobb épület és 140 lakóház égett le az ország egyik legjelentősebb turisztikai régiójában, az Atlanti-óceán partján. Korzika szigetén is több tűz pusztít napok óta, amelyeket nehezen tudnak eloltani. Spanyolországban már 8 tartományban küzdenek a lángokkal, Valencia tartományban meghalt egy idős férfi, 60 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Itthon folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte a tárca vezetője közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, egyenként, alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket, amit pedig feltártak, továbbítják az illetékes hatóságoknak. A balatonfüredi Windis Laurát választották a 201. Anna Bál szépének. A győztes lány első udvarhölgye a debreceni Tollas Viktória, második udvarhölgye pedig saját testvére Windis Regina lett. A bál szépei a hagyományoknak megfelelően ma délelőtt a kisfaludi színpadon találkoztak az érdeklődőkkel, majd sétakocsikáztak a városban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az érről a mai futamon a Hungaroringen. A második és a harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton és Charles Leclerc sorrendben. A délután 3-kor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. A futam miatt napközben erős forgalomra kell készülni az M3-as autópályán, Magyaród térségében mindkét irányból, a 3-as főúton Kerepes környékén és a környező mellékutakon. Jelentősebb torlódásokra, esetenként rendőri irányításra is számítani lehet. Sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok, nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél, a zivatarokat viharos lökések is kísérhetik, napközben 29-35, késő este 23-28 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Egy napon hirtelen rájöttem, hogy minden egyes tárgynak, minden egyes ábrázolatnak mögöttes értelme van. Bárhova nézek, semmi sem pontosan az, aminek látszik. Mészöly Miklós író gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. július 26-án vasárnap is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. A Száldogál a fecske és a Rózsabokor teteje című csárdással indulunk. Dániel Gábor után Gál Gabriella énekel. Nótára fel, kedves hallgatóink!

0: rezselyem salátát, fütyülök én magának a világ.
1: Fényes György, Nádasdy László, Laki Péter és Jákó Vera nóta felvételei sorakoznak fel egymás után itt a Dankó Rádióban. A zenekarokat ifjabb Berki Béla, ifjabb Déki Lakatos Sándor, idősebb Sárközi Lajos és Magyar Imre vezeti. Nézzük, hogy mely nótákat halljuk. Azt mondják, hogy szerencsém van mindenben én nékem. Indul így az első, majd a Puli csárdás után a Kiskutya Nagykutya című csárdást, és végül a Sárga Rózsáról szól a nóta. Fogadják sok szeretettel!

Somos bolivianos como tú y yo.

0: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A magyar zene rádiója.
1: Kis kutya, nagy kutya, nem ókat itt. Van nekem szeretőm Szeged.

Balaton nem csak nappal varázslatos, hanem akkor is, amikor a nap már lebukik a horizont mögött, és a tó felszínén megcsillannak az esti fények. Egy balatoni nyári éjszaka magában hordozza a tücsök ciripelést, a vízhalk morajlását, a sétányok meghitt hangulatát és azokat az emlékeket, amelyeket egy életen át őrzünk. De sokszor ücsörögtem én is a Balaton déli partján gyermekkoromban, még az illatokat is szinte itt érzem a stúdióban. Hát talán erről is szól a soron következő zenei összeállításban a Balatoni nyári éjszakák című dal, melyet Lakatos Zoltán ad elő, aki elsősorban a brácsa hangszer nagymestere, de Johann Jánossal és zenekarával Jászszentlászlói Dankoklubunkon elénekelte ezt a dalt, Vörös Kálmán szerzeményét. Azonban előtte még nem más, mint Pór Péter táncdalénekes előadja az Írom a levelem Balog Máriának című hallgatót, de helyet kap még az összeállításban a Halkan pengesd ezt a csárdást és az Egervárosa Papok Városa című dal is. Pór Péter és Lakatos Zoltán után Szeredi Krisztina, végezetül Dócs Péter énekel.

Az ereszalat fecskefészek, a van nekem egy gerlicém, a kincses Kolozsváron az icipici kis galambom és a szép a szőke, szép a barna című magyar nótákat. A folytatásban Csík József, Karácsony Irén, Benedek Fi Katalin és Szigeti Eszter előadásában halljuk.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

társaságban sugdolózni nem illendő, de ha valami intim dologról van szó, akkor talán belefér kettesben. A Valamit súgok magának című dal is helyet kap a folytatásban, Nagy Ibolya előadásában halljuk. Előtte Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeményét Rigó Mónika adja elő, ez a Nem tudom az életemet, hol rontottam én el című hallgató lesz. Együtt mulathatunk majd még Dóri Józseffel és Pécsi Kis Ágnessel is a Cudar ez a világ és a Magas a kaszárnya című csárdásra. Tartsanak velünk a folytatásban is!

sodor ez a világ, mindig talál hibát azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húzatom, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy rétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Szememnek is van egy rétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, ráz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát,

Leszállt a csendeséj, alszik a város, aludj hát te is, fiam. László Imre varázslatos szerzeményét most Várnai Adrián előadásában halljuk ifjabb Sárközi Lajos zenekarának kíséretével. Majd a Török szegfű Lilium és az Alacsony a cipőm sarka című csárdás is hallható lesz, egy archív, illetve egy igazán frissnek mondható felvételen. Várnai

0: Rádió. Körmenden FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.

Magyar Imre és a zenekara játszik adásunk első részének utolsó perceiben. Aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brieska Dániel, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg. Kijevi hadiüzemeket, valamint a Csornomorszki kikötő katonai infrastruktúráját támadta az orosz hadsereg. A kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag és kenőanyag tartályok semmisültek meg. Az orosz védelmi minisztérium beszámolt arról is, hogy éjjel 133 ukrán repülőszerkezetet semmisítettek meg 10 orosz régió és a Fekete-tenger felett. Hajtóvadászat indult a berlini ámokfutó ellen. Egy iszlamista körökből ismert 21 éves férfi tegnap egy kis busszal a tömegbe hajtott a Pride felvonulás közelében a Tiergarten nevű parkban. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Szemtanúk szerint ezután a sofőr kiszállt a buszból és több embert megkéselt. A német fővárosban 100 000 ünnepeltek szombaton az LMBTQ közösség felvonulásán. Tűzütött ki éjjel Brüsszelben egy többlakásos épületben, 2 ember meghalt, 80 megsérültek. A lángok az egyik lépcsőház közös részében csaptak fel, a füst egy nyitott ajtón és ablakon keresztül jutott be az egyik lakásba. A tüzet hajnali 3 óra körül sikerült megfékezni. A szerencsétlenség okát még vizsgálják. Ma rendezik a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a 2 Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A délután 3 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba, az érdeklődők a többi közt púpos és szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Végül az időjárásról, sok lesz a napsütés, majd délutántól főképp délnyugaton lehetnek záporok, zivatarok. Nagy területen megélénkül, nyugaton megerősödik a szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Napközben általában 29-35, késő este 23-28 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos. A pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: És már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban. Továbbra is jó ebédhez szól a nóta. A Penga Kasza és a Hallod-e Zsuzsikám című dalokkal megyünk tovább. Zalatót Erzsébet után Karcagi Nagy Zoltán énekel.

0: is, jut is, ma megmarad is, ne félj, semmit nem fogyunk ki belőle. Édes kis Zsuzsikám, hallgass már ide rám, jól a csókot gyakorolni előre. Jó lesz a csók neked is, jut is, ma megmarad is, ne félj, semmit nem fogyunk ki belőle. Édes kis Zsuzsikám, hallgass már ide rám, jó a csókot gyakorolni előre.
1: Jó rádiózást kívánok újonnan bekapcsolódó hallgatóinknak is, és most egy színész legenda, Besenyei Ferenc nótázik a Lehullott a rezgő nyárfa című Rácpali szerzemény csendőfel már is, ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Majd Buta Árpád Attila, Puskás Sándor és Győri Szabó József énekel. A hallgatót követően a Jaj, de szép kék szeme van magának, a Sárga csizmát visel a babám és a Hat nap óta, Szól a nóta című klasszikus magyar nótát halljuk.

is már része a babán. Szeret és hoz engem igazán. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó. Ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó. Ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, de van közepe. Az én rózsám fekete szeme.

van közepem, az én rózsám fekete szeme. Ez a világ semmire se jó, ha nincs kislány, én nekem való. Nagy a világ, te van közepem, az én rózsám fekete szeme.

Lakatos Mihály és Cigány zenekara játszik a következő percekben itt a Dankó Rádióban. Azt a limuzsikát hallunk, fogadják sok szeretettel!

A Magyarok szép hazája című gyönyörű dalt Újvári Marika is repertoárján tartja, és el is énekelte Riffülöpi Dankóklubunkon 2025-ben. Hallgassuk Újvári Marikát Nyári László zenekarával.

Aki engem ismer, tudja rólam, hogy mit is, az persze kiderül a folytatásban Szirmai László és Tarnai Kis László szerzeményéből előadja Tarnai Kis László Lakatos Miklós zenekarával. Aztán a Fagyban közepében a télnek és az Árad a Dunavize című csárdás is helyet kap, Szőlős Jemese és Berkes János is darra fakad hamarosan itt a Dankó Rádióban.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: fekete tengerből. Majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: És most, kedves hallgatóink, a cirkuszpolkát halljuk, ma Rajkó zenekarral, a Lisztdíjas Vadász Károly cimbalmozik.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Dankó Rádióban, ahol a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Üdvözlöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Még két óráig szól jó ebédhez a Nóta, úgyhogy már is énekeljük együtt a Hencidától Boncidáig, majd a Szeretőt keresek című csárdást Kosári Judittal és Gáti Pállal. Henci!

0: leszek.
1: Zakál Dénes és Marcali Frigyes Én gyönyörűségem című nótáját egy 1994-es rádiófelvételen most Csala Judit nyújtja át a Dankó családtagjainak férjével, Sárközi Béla prímással és zenekarával. Aztán a szórja a nap aranysugarát, a haragszik a pusztabíró, a Nem loptam én életemben és a Pattogatott kukorica című magyar népies műdal csendül fel. Csala Judit után Lente Lajos, Kapi Gábor és Szántai Ildikó énekel.

helyébe, melynek utolsó perceiben Mátyás Tibor vezetésével Jónás Géza zenekara játszik. Köszönöm mai és egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma délután 2-től 5-ig természetesen Gál Zoltán várja önöket. Örökzöld slágerekkel, operettmelódiákkal, magyar nótákkal, népzenével, igazán változatos zenei kínálattal jelentkezünk ma is. Aztán 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel a Dankó Rádió hallgatóival. Én búcsúzom már önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Ó, és a legfontosabb, majd elmaradt jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. További kellemes, szép, tartalmas hétvégét kívánok mindnyájuknak a holnapi viszonthallásra.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájuthassanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg, amely tartalmazza a többi közt a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú vasútvillamos hálózat kialakításának előkészítését is. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán, román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Ma rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat. A tegnapi időmérő edzésen Lando Norris volt a leggyorsabb, így a McLaren brit pilótája indulhat az élről a mai futamon a Hungaroringen. A második és harmadik helyen a két Ferrari végzett, Lewis Hamilton, Charles Leclerc sorrendben. A délután 3 órakor kezdődő versenyt az M4 Sport élőben közvetíti. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet záporzivatar. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos, 14 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket vasárnap délutáni kívánság műsorunkban. Töltsék velünk a következő 3 órát ismét, most is csak a legnagyobb kedvenceket játsszuk az Önök kérésére. A szerkesztő Nemesneki, a hangmérnök Gorzsás Gábor. Ma az Annákat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik július 26-án születtek, várjuk üzeneteiket. Rögzítünk most is működik, 061-759-6071 a számunk. Váradi Zoltánné Hajdúszoboszlóról kérte édesapja egyik kedves nótáját, Pere János, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, minek a szőke innékem.

nincs. Édesanyjának, Korpás Sándorné Annának nagyon boldog névnapot, jó egészséget, minden jót kíván a családtagok nevében. Sok szeretettel, fia Miklós. Skóciában legjobb barátnőjének, Fiszter Anikónak, Szikszón Sára Anikónak, Bogár Anikónak, Nagy Anikónak, Brünner Anikónak, Dombóváron Gyöngyösi kis Annának, Osztréman Annának és Molnár Annuskának. Szeretettel kíván minden jót Vaszil Ilonka. Emlékezik keresztanyjára, Molnár Jánosnéra, és nagymamájára, Poller Annára is szeretettel. Ildikó Hajni Editke és Feri írta a következőket. Kedves mamóka, nagyon boldog névnapot, jó egészséget, hosszú, gondtalan életet kívánunk. Nagyon szeretünk és köszönjük a rengeteg jóságot, törődést, amit tőled kapunk. Fényes György énekel a te drága neved napján.

0: Szent Gotthárdról Bozai Istvánné férjének kérte a következő dalt, Farkas Zsoltot a Száztagú Cigányzenekar kamarazenekara kíséri, Vége már a Dáridónak.
1: Vége már a Dáridónak, mégsem könnyű hazamenni.

0: ti táncoljuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát hajnalig a ragyogóját.
1: Így szól a következő üzenet. Szeretném Farkas Annának és szobatársának Rakamazon az Aranyévek Szociális Gondozási Központba a Szépváros Kolozsvár című nótát küldeni névnapja alkalmából nagynénjétől Marikától és unokatestvéreitől Katitól, Vanessától, Janitól. Vásári Mónikát és Kis Zoltánt halljuk. Szépváros Kolozsvár.
2: Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ámor már itt van, és áldozatra vár. Becsület szavamra, meg vagyok zavarva, a szívem az

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Salgó Tarjánbó Balázsné vagyok. Szeretném július 26-án köszönteni barátnőmet, Angyal Lászlóné névnapja alkalmából. Minden jót és szépet kívánok neki, szintén Salgó Tarjáni lakos. A dal, amit szeretnék kérni, a Füredi Anna bár. Köszönettel, viszont hallásra.
0: Köszönöm a hívását. Hornyák Annának, Búvár Zoltánnénak, Szigetmonostoron, Boda Anikónak, Kövesdi Anikónak, Szentendrén, Séra Annának, Leányfalon, Kis Anikónak, Vedres Annának és Lobmajer Annának Budapesten nagyon jó egészséget, minden jót kíván sok szeretettel Torda Sándor és Terike. Schuller Istvánnénak és unokájának Annának névnapjuk alkalmából kíván sok erőt, egészséget szerető családjuk. Karcagi Nagy Zoltánt, Tordai Zoltán zenekara kíséri a Füredi Anna bálon.

Kapuvár Gartán névnapja alkalmából köszönti drága unokáját Kovács Annát és édesanyját Kovács Horvát Annát. Isten éltesse őket sokáig családjukkal együtt, és adjon minden jót életük során. Kovács Ferenc. A jó kívánságokhoz csatlakozik apu, Mademoiselle Gizi mama, Karmelina Keri és Tibi. Puskás Sándort Magyar Imre zenekara kíséri. Egy cica, két cica.

pici egeret. Gyöngyösön Kovács Jánosnénak, Tamás Annának, Egger felnémeten, Hódos Anna főorvosasszonynak Budapesten, Barcsa Annának 60-ban, és minden kedves Anna nevű ismerősének nagyon boldog névnapot, és nagyon jó egészséget kíván szeretettel Sentényi Béla 60-ból, Harangozó Teri énekel, Azok a szép napok.

Kedves hallgatóink, ma délután is tisztelgünk Szórák Katalin, Kossuth és Liszt díjas népdalénekes előadó művész munkássága előtt. A következő felvételen Kozák Józseffel szerepel együtt Moldvai Csángó dallamok.

0: szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Sándor Antalné vagyok Telkiről. Torma Ferencnének, Annuskának, Annának szeretném küldeni szívem minden szeretetével jó kívánságaimat. Erőt, egészséget kívánok neki, sok szeretettel. A kért szám, Szécsi Pál, egy szál harangvirág. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok az egész stábnak.
2: Örülök, hogy hívott minket. Miskolcon Kovásné Szedő Annát és Baráti Mihálynét, Kazincbarcikán Hajdú Annát névnapjuk alkalmából szeretettel köszönti Kelemen Tiborné, barátnőjének Pilisvörösváron, Seller Jánosnénak, minden jót, boldogságot, jó egészséget kíván Ica, sok szeretettel, Szécsi Pál énekel, egy szál harangvirág.

Kismárki Annának Budapesten nagyon boldog névnapot, egészségben gazdag életet kíván unokatestvére, Katalin Öcsödről, Balaton Lellén Bognár Ferencnének és Csizmadia Józsefnének. Névnapjuk alkalmából minden jót kíván Reihert Endre. Barabás Sándor énekel, te vagy nékem az az asszony.

Szívküld és szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják. Durainé Emi Szombathelyről kért egy nótát Kollár Katalintól, kísér Balázs Tamás zenekara, még azt mondják, ez se szép, az se szép. Mi?

Szirma Besenyő Tóth Tamásnak 62. születésnapja alkalmából jó egészséget kíván keresztapja. Széli Ferencnének 76. születésnapja, Harangozó Rezsőnének, dr. Korsós Lászlónénak és Szabó Lászlónénak névnapjuk alkalmából kíván hosszú boldog éveket erőben, egészségben a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak klubja nevében dr. Gruber Nándor, Ihász Gábor énekel Múlnak a gyermekévek.

Drága édesanyjára és nagymamájára névnapjuk alkalmából örök szeretettel emlékezik Zsuzsa. Egyben szeretettel köszönti névnapját ünneplő ismerőseit is. Gránát Zsuzsát Lakatos Miklós zenekara kíséri. Halkan pengesd ezt a csárdást. Halkan pengesd.

0: Kulcsár Alajosnak nővére küldi szeretettel a következő nótát Szász Halombattára, Szegedi Csabát Salasovics Norbert zenekara kíséri, józanságra nagy bennem az akarat.
1: Józanságra nagy bennem.

0: voltak.
1: Édesapjának Sebestyén Dánielnek egy vidám nótát kért így vasárnap délután Viktória. Kalinánikő Terék József zenekara kíséri, jó ital a kadar.

Oswald némari Salgótarjánból kért egy jó dalt Rigó Mónikától, kísér Hankó József zenekara. A dal címe Andoverda.

nagyszerű slágereket ajánlok most a figyelmükbe a következő órából. Anna Bella énekli majd Soltész Rezső, elhangzik az Ó Szerenella és a Miért búcsúznál című duett is. A hírekig a Bánát zenekar játszik.

0: Műsorajánló.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az elfogadott korrupció ellenes intézkedések révén 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a Tisza kormány pár hét alatt letárgyalta, amire az Orbán kormány 3 év alatt nem volt képes. A kormányfő úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében elmondta, megvizsgálják az előző évek támogatásait, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. A déli körvasút az egész ország közlekedését átalakítja, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a körvasúton áthaladó vonatok fontos közlekedési csomópontokat érintenek átszállási kapcsolatokkal, anélkül, hogy be kellene menniük a fejpályaudvarokra. Hozzátette, hogy a körvasút révén több agglomerációs és távolsági vonat mehet át Budapesten. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A gyanúsított az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt. A német sajtó értesülései szerint a német állampolgárságú férfi korábban megpróbált csatlakozni az Iszlám Államhoz, és idén már elítélte a német igazságszolgáltatás. Berlinben tegnap a Pride felvonulás közelében hajtott a tömegbe egy 21 éves férfi, majd kiszállt a buszból és többeket megkéselt. Egy ember meghalt, 16 megsérült, többen életveszélyesen. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Újabb az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében, jelentette be Nikus Ordán román államfő. A pénteken és szombaton lelőtt drón után ez volt a harmadik, amelyet lelőttek Románia légterében. A vizsgálat szerint a péntek reggel lelőtt drón olyan eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok várható.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánság műsort. Ha időközben eszükbe jutott egy igazán kedves dallam, amit szívesen hallanának bármikor, hívják a 061 759 60 71-es telefonszámot. Békés Csabán, Fábián Jánosné, Zsótér Annát köszöntik szeretettel testvérei és sógorai ezzel a rövid idézettel. Élj oly sokáig, míg szeretnél, és szeress élni, amíg élsz. Zalatnai Sarolta énekel. Szervusztok, régi barátok!

Csifán Tiborné kérte a következő nótát Makóról. Nógrádi Tóth Istvánt Puka Károly zenekara kíséri. Ég a kunyhó, ropog a nád.

0: се мике.
1: Szív ködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Feleségemet, Földvára Gyere Annát névnapja alkalmából szeretném köszönteni sok-sok szeretettel. Férje a Vén Csavargó. Gombos Majától kérném, hadd mondjam el imádságot című dallal. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
3: Szeretettel adjuk át az üzenetét. Gombos Maját Lakatos Mikró zenekara kíséri.

0: Egérfel Németiben Tamásné Annának, Gyöngyösen Kovács Jánosnénak, 60-ban Baróci Annának, Budapesten a Honvéd Kórházban dr. Hódos Annának és Ékes Annának névnapjuk alkalmából minden jót kíván Sentényi Béla. Budai Beatrixet Nyári László zenekara kíséri. Hogyha nékem sok pénzem lesz.
1: Hogyha!

Drága lányomat, Mádai Anikó Aliszt Gyulán, szeretettel köszöntöm névnapi alkalmából, kívánok nagyon jó egészséget, minden elképzelhető jót, üzeni szerető édesanyja, Soltész Rezső énekel, Anna Be.

Szeretném páromnak, Varga Gyurinak Szegedre, megismerkedésünk évfordulója alkalmából küldeni a dalt. Köszönöm a szerelmét, a szeretetét, gondoskodását, az együtt töltött időt, és még hosszú együtt töltött boldog éveket kívánok magunknak, írta Varga Teréz. Lovas Lajos Törös Kálmán zenekara kíséri, szép is a szerelem.

0: az élet.
1: Drága feleségére, Annára névnapja és 67. házassági évfordulójuk alkalmából fájú szívvel emlékezik szerető férje, Jenő, lánya és családja. Gerő Annára halálának évfordulója és névnapja alkalmából szeretettel emlékeznek egy pesti asszonykórus tagjai. Hollai Bertalant Jónás Mátyás zenekara kíséri, az, akinek bánata van.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet. A kiváló népdal énekes előadó művész Szórák Katalin felvételeiből a Csámborgó együttes kíséri Se nem eső esik.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Velencén Petrovics Nézsuzsa szeretné hallani a következő dalt. Hajtman Léviát Jónás Géza zenekara kíséri. Kék a kökény, recece. Kék a kökény.

Pécsre Kövesdiné Marikának nővére küldi sok-sok szeretettel és puszival a következő dalt. Németh Lehel énekel, Ó Szerenella.

0: külföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, László vagyok. Szeretett feleségemnek, Kovács Annának névnapja és 51. házassági évfordulónk alkalmából szeretném kérni az Univerzál Együttestől Volte Más Bolond, aki úgy szeretett téged. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Köszönöm a hívását. Az Univerzál Együttes játszik Volte Más Bolond.

Csivincsik Istvánnénak gyöngyösen kíván boldog névnapot és jó egészséget szerető férje, lánya és veje. Lovai Lászlót Díki Lakatos Sándor zenekara kíséri, annak, aki feledni tud.

0: egy valakit nem tudunk feledni.
1: Nyékiné Erzsike Szerencsről kérte egyik kedvenc nótáját, melyet ezúttal Farkas Rozika, Budai Beatrix, Tarnai Kis László és Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Három Sós Perec.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Gulyás Ferenc Nádudvarról feleségének küldi a következő nótát, Talabér Erzsébet énekel, kísér Lakatos Sándor zenekara, Hajnalom csillagom.

Janó László Pécsen feleségére, Annára névnapja alkalmából szeretettel emlékezik. Miklós Erika és Zambó Jimmy énekel, miért búcsúznál?

kedves munkatársnőjének, barátnőjének, Vadászné Annuskának nagyon jó egészséget, minden szépet és jót kíván Mitróné Ilonka. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi falum.

Néhány dal cím műsorunk következő órájából. Természetesen a mai kívánság műsorból nem hiányozhat a gyönyörű Anna dala, aztán Rutkai Éva is énekel majd az Én mamám címmel, és Kovács Katit is halljuk. Úgy szeretném meghálálni. Most ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó rádióban.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Naményi Krisztina. A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Magyaródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma 1 elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hangsúlyozta, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit nem változik. A miniszterelnök hozzátette, az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán, a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tar Zoltán ünnepi beszédében a támogatáspolitikáról szólva elmondta, az előző évek anyaországi támogatásait megvizsgálják, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban, a szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a volánbusz telephelyein, a karbantartásban létszámhiány van, és a járműflotta sincs a legjobb állapotban. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A tegnap esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. A 21 éves tettest továbbra is keresik. A hatóságok szerint a merénylő bozótvágókést is használt a támadás során. Közben Amsterdam polgármestere bejelentette, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be az idei amsterdami Pride rendezvényeken a Berlinben elkövetett támadás után. Több régióból jelentettek ukrán tüzérségi és drón támadást az orosz hatóságok. A Donyecki régióban és Herszon megyében összesen 5 civil vesztette életét, és többen megsebesültek a csapások miatt. A határmenti Kurszk megyében 3-an sérültek meg. A Zaporizsja megyei Melitopol városban a helyiek spontán emlékhelyet hoztak létre, miután tegnap hajnalban 12 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, 19-en megsebesültek a kirilivkai üdülőtelepet ért ukrán dróncsapás miatt. Délután nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Nagymamám Kovács Ferencné Kismagdolnának 87. születésnapja alkalmából kívánnak nagyon sok boldogságot fiai és menyei, unokái és párjuk, illetve 3D unokája Kriszti, Dani és Emily. Kovács Apollóniát a Magyar Állami Népi Együttes zenekara kíséri. Élek veled!

Açu çoğu, yo işte ne, niçin ayak, ben gözle kaçacağım.

Nagyban Mihályné Annának névnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kívánnak gyermekei családjukkal, egyben emlékeznek szeretettel Molnár Györgynére is. Kovács Kati énekel, úgy szeretném meghálálni.

Bordásné Terike Kabáról édesapja kedves nótáját kérte, Bányai Mártont Lakatos Miklós zenekara kíséri, Sárga a csikó, sárga a nyereg rajta.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Saját részemre szeretném Anna napra kérni Mamás Piroskától az Anna dalát. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Szeretettel köszöntjük Molnár Piroskát, Szalai Antal zenekara kíséri.

Bágyok Szovátom Nagy Lajosnénak, Kapuváron Kantó Antalnénak, Rába Patonán Királyné Pannikának sok szeretettel küldi a dalt, és sok boldog névnapot kíván Ferencéné Kati. Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Szagos a Rozmaring.

A sok Anna nevű családtag mellett e napon ünnepli Márton fiúk és Benedek dédunokájuk születésnapját. Ez alkalomból szeretettel küldik mindenkinek szívből jövő jó kívánságaikat a Csikós nagy családtagjai, Cserháti Zsuzsa énekel, édes kisfiam.

Lentiből Dörgő Károlyné családjának kért egy jó nótát, így vasárnap délután az előadó Várnai Adrián kísér Tordai Zoltán zenekara. Csendül a nóta.

Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Szorák Katalin népdalénekes előadó művész felvételeiből. Közreműködik Gombai Tamás, Feljött a nap.

Édesanyjára Dékmár Józsefnére halálának 55. évfordulója és névnapja alkalmából emlékezik szerető gyermeke. Édesanyjára Gyúrós Józsefnére, aki a Börcsi temetőben nyugszik, halálának 25. évfordulója alkalmából szeretettel emlékezik, akinek minden nap nagyon hiányzik, lánya Terike. Édesanyjára és nővérére emlékezik szeretettel Irinke néni Csongrádon. Rutkai Éva énekel, Az én mamám.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszke.

0: gyönyörű szép.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Bakonszegbe Balog Anikónak nagyon sok szeretettel kívánunk boldog névnapot, jó egészséget, sokszor puszíjuk keresztülei és édesanyja, aki köszöni neki a sok segítséget. Kérjük részére, tavasszal ébrednek álmukból a fák. Nagyon szép dalt. Köszönjük szépen, viszont hallásra.
3: Igaza van, gyönyörű a dal, és az is, ahogyan elénekli Gyulai Erzsébet. Bódi Istvánnénak Jászapátiban 78. születésnapja alkalmából minden jót kíván sok szeretettel, Sóti Mária. Következzék a dal, tavasszal ébrednek álmukból a fák.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Várócéné Éva Szerencsről kérte a következő nótát. Lugosi Katit Duka Péter zenekara kíséri. Kopogós a csizmám. Kopogós.

Fekete Lászlóné vagyok Sárospatakról, írja hallgatónk. Anyát, Peimli Ferencnét szeretném köszönteni 85. születésnapja és névnapja alkalmából. Gyermekei 9 unokája, 18 dédunokája. Kívánunk erőt, egészséget, hosszú éveket. Nagykörösen imádott 2 dédunokájának, Vilmusnak születésnapja és Walternek névnapja alkalmából szíve minden szeretetével kíván minden szépet és jót, boldog hosszú éveket, Nádudvarról dédmama, Halász Judit énekel, boldog születésnapot!

A Dankó család Anna nevű hallgatóinak örömteli boldog éveket, jó egészséget kíván szerető családjuk körében Ózdról Anna. Önt is szeretettel köszöntjük, Bokor János énekel kísér, Sárközi Béla zenekara, Nem siratom én a múltat.

Almási Néteri kérte a következő dalt Balatonbogláról. Száz Katit, Lendvai Ferenc zenekara kíséri, Száz virágú a határ.

napján szeretnénk köszönteni állandó hallgatójukat, Nagy Lajosné, Tóth Annát, Jász Fényszarun. Jó erőt, egészséget, örömteli, hosszú, boldog életet kíván a Jóisten áldásával szerető családja, lányai, vejei, unokái. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel a Mágnás Miskából, kísér Baranya István zenekara, Cintányi Rossz Cudarvilág.

Kedves hallgatóink, ennyire megdalfért a mai kívánság műsorba. Innen folytatjuk majd holnap 2-kor. A hírek után Popovics László jelentkezik, folytatja Egy nóta, három élet című rovatát. Ma Erzsébet, János és István mesél önöknek. A kívánság műsort nem esteki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok. További kellemes vasárnap estét kívánok önöknek. Miskolci Balogh Zoltán zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Iszlamista terrortámadásként kezelik a hatóságok a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolást, jelentette be a német belügyminiszter. A tegnap esti merényletben egy ember meghalt, a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. A 21 éves tettest továbbra is keresik. A hatóságok szerint a merénylő bozótvágókést is használt a támadás során. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése viszont jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. A lángok megfékezéséhez a hadsereget és légi eszközöket is bevetettek. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Az a cél, hogy alkatrészhiány miatt szeptemberben már egyetlen buszjárat sem maradjon ki, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, májusban 290 busz állt alkatrészhiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A tárcavezető a bejegyzéshez csatolt videóban a Volánbusz egyik karbantartó telepén arról is beszélt, hogy váratlan mértékű válsághelyzetet örököltek májusban. A szükséges alkatrészek több mint fele nem volt elérhető a Volánbusz telephelyein, a karbantartásban pedig létszámhiány van. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futamgyőzelme, magyaródon tavaly után másodszor diadalmaskodott. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsó fokára a VB pont versenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. Baleset történt az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon, Bak térségében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, már 2-3 kilométeres a dugó. A hétvégi erős forgalom miatt telített sávokban kell utazni az M7-es autópályán. A főváros felé vezető oldalon Balatonakaratja és Szabadbattyán között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29-33 fok valószínű. 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótám? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: napot kívánok, üdvözlöm Önöket a Dankó Rádióban. Kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ugye ezen a nyáron minden adás egyetlen nóta köré szerveződik. A kiválasztott nótáról szólnak majd a beszélgetéseink. A rovat címe Egy nóta, három élet. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent, van olyan kedves hallgatónk, akinek a szerelmet idézi fel, másnak az édesanyját, valaki másnak pedig egy régi nyári estét, vagy a gyerekkorát. Minden nap három különböző ember történetén keresztül hallgatjuk meg ugyanazt a magyar nótát.
1: Hát az van, hogy itt szoktuk meg, úgy itt jártam iskolába, ide mentem véred, majdnem a szomszédba, mert ide való volt az uram is, de sajnos meghalt, 58 évesen meghalt.
0: Erzsébet jön, ő is mesél, ugyanúgy, ahogy János.
2: Először Egerbe, inasnak, villanyszörlő inasnak, majd amikor végeztem, utána jöttem 1969-be ide Budapestre. Úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak, rengeteg gondolok rá a szülőfalomra.
0: És még egy úriembert vendégül látunk a mai napon. István lesz majd velünk.
3: Hát nagyon jó társaságunk volt. Nagyon jó fiatalság. A fiatalokkal nagyon jól összejártunk. Fotbaloztunk, fotballcsapat volt. Fotbaloztam, 30-an voltunk, ugyan sajnos már csak 4-5-en vagyunk belőle, de nagyon jól összekavacsolódott a faluba a fiatalság.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent. Kicsiny falum, ott születtem én. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta. Három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsébet van velünk a vonalban. Kicsiny falum, ott születtem én. Na melyik dalról, bocsánat, melyik faluról van szó?
1: Mondtam, Nyírmátor falva.
0: Nyírbátor falva?
1: Nyírmárton, Márton.
0: Nyírmárton falva?
1: Igen, igen.
0: Itt született akkor ezek szerint Erzsébet, ugye?
1: Az én apám született itt.
0: És ön itt él még ebben a faluban, vagy elköltözött?
1: Jelenleg, de Adonyban halt meg az anyám, oda nősült az apám innen, azt akkor az anyám, mikor meghalt, akkor haza, ide költöztünk vissza, Martonfalvára.
0: Értem, és azóta ön itt él?
1: Igen.
0: Akkor gyakorlatilag a szülőfaluja mennyi idős volt egyébként, amikor visszaköltöztek?
1: 4 éves.
0: 4 éves. Hát akkor gyakorlatilag olyan, mintha el se költöztek.
1: Iskolába, igen.
0: Ugye, mert így 4 évesen még a gyermeki gondolkodás az nem tudja felmérni, hogy itt most eltelt néhány év, amit nem ebben a faluban töltöttek. Tehát mondhatni, hogy elméletileg, pszichésen ön egy faluban él egész életében.
1: Igen.
0: És ez nagyon jó dolog, nem? Ez egy stabilitást ad, biztonságot ad?
1: Igen. Hát az van, hogy így szoktuk meg, úgy itt jártam iskolába, ide mentem férjed, majdnem a szomszédba, mert ide való volt a zuram is, de sajnos meghalt. 58 évesen meghalt. De maradt 3 gyermekünk, született 4 gyerek, de 3-at felneveltünk, és már mindegyiknek családja van. Csak egy fiam az meghalt. 49 éves volt, annak maradt 3 kislánya.
0: Nagyon fiatal volt. Rettentő fiatal volt.
1: De a gyerekeknek mindenkben van családjuk, úgyhogy már van unokák, dédunokák, aztán van mükunokák is már nekem.
0: Azt a mindenit.
1: 12 ükanámban.
0: Komolyan?
1: Komolyan.
0: Azt a mindenit, hát gratulálok. Akkor
1: elég nem tudom pontosan mindnek, mert furcsa nevek.
0: Hát elhiszem. Népes család. Szoktak ilyen közös rendezvényeket, családi rendezvényeket?
1: Messze laknak, egyrészt messze laknak, Pesten is lakik egy csomó, aztán meg Debrecenben is lakik két unokám, annak már úgy gyerekei van, családjai van, mindegyiknek, úgyhogy egy unokám van, aki is lakik Martonfalván, az itt is született, mert a fiam is itt lakott, a családom itt laktak, úgyhogy mindegyik.
0: No, hát akkor jöjjön a dal, jó? A településről, ahol élnek, és ahol születtek, és amihez minden emléke köti. Ugye?
1: Igen.
0: Kicsi
1: falu. 4 gyereke volt, de a kicsi meghalt, kisebbik. A 3 az a 2 lány volt, meg egy fiam, az férhe ment a 2 lány, az a családot alapítottak már, úgyhogy már ők is üdősek már.
0: Igen.
1: A nagyobbik lányom Pestre lakik, annak is van családja, az már tennap töltötte 70 évet. A
0: Azt a mindent. Gratulálok. Kicsiny falu, ott születtem én, akkor hallgatjuk a dalt itt a Dankó Rádióban. Erzsébet kérésére. Kicsiny

Nóta, három élet. Kicsiny falum, ott születtem én. A dalt az óra végén persze, teljes egészében lejátsszuk majd, de addig még jön János és István. Ők is mesélnek arról, hogy nekik mi jut eszük be erről a felvételről. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsor. Egy nóta, három élet.

0: másik nem búsulok, én sokáig csak hajlok.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Jánossal beszélgetünk, Kicsinyfalum, ott születtem én. Ez a felvétel jön mindjárt. No, melyik faluról van szó, János?
2: Átány község. Neves város mellett.
1: És milyen emlékei vannak erről a szülőfaluról, az ön szülőfalujáról?
2: Így van, rengeteget gondolok mai napig is rá, hiszen ott nőttem fel, 52-ben születtem, és egészen 1966-ig ott éltem, onnan kerültem aztán el. Először Egerbe, villanyszerelő inasnak, majd amikor végeztem, utána jöttem 1969-be ide Budapestre. Úgyhogy nagyon szép emlékeim vannak, rengeteg gondolok rá a szülőfalomra. Most már ritkábban járunk a feleségemmel, meg néha egyedül is el szoktam menni, de nagyon szép emlékeim vannak.
1: Igen.
2: A gyerekkorom kiváló volt, nagyon szép volt. A gyermekkorom rengeteg gyermek volt az utcában is.
1: Akkor szépen tölt. Akkor repüljünk vissza, jó? A szülőfalujába a dal kapcsán. Kicsinyfalum, ott születtem én. János kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban. Kicsiny.

azóta három élet. Kicsiny falum, ott születtem én. Még egy úriember mesél a dalról, és utána teljes egészében lejátsszuk majd. Istvánt várjuk. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ja, szép asszony!
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Istvánnal beszélgetünk. Kicsinyfalu, ott születtem én, ezt a dalt hallgatjuk. A szülőfalujáról lesz szó egészen konkrétan, ahogy a dal is utal rá? Talján Dörögd. Gyönyörű helyen született. Ugye jól értelmezem, ott született?
2: Igen, nagyon szép hely.
1: És meddig nagyon élt szép. Egyébként Talján Dörögdön?
2: 31-2 évig éltem ott. A gyerekkorom nagyon szép, gyerekkorom volt ott. Töltöttem Talján Dörögdön.
1: Mitől volt olyan nagyon szép ez a gyermekkor? Milyen emlékei vannak?
2: Hát nagyon jó társaságunk volt. Nagyon jó fiatalság. A fiatalokkal nagyon jól összejártunk. Fotbaloztunk, fotballcsapat volt. Fotbaloztam, 30-an voltunk. Ugyan sajnos már csak 4-5-en vagyunk belőle. De nagyon jól összekavácsolódott a faluban a fiatalság. Segítettünk egymásnak. Úgy építkezésen mindenben, amiben csak lehetett.
1: Értem.
2: Tehát nagyon jó társaság volt. Hát egy falusi olyan társaság, aki mindenki ismert mindenkit.
1: Igen, ez egy szerencsés konstelláció, hogy ennyi ember ugyanabban a korosztályban így összekovácsolódik, és egy igazi közösséget alkot. Amely mind a sportban, mind a szórakozásban ugye így élményt okoz mindenkinek. Ugye erről van szó gyakorlatilag?
2: Erről van szó. Ugye amikor az ember, ugye elköltöztem, hadamentem, akkor is összetalálkoztunk, összejöttünk. Sőt, hát ott van egy kis hegy, nem messze, Vaksa hívtak, azt mondják, gyere haza, vegyél itt egy pincét, meg idét. De hát nekem abban az időben nem volt lehetőségem arra, és akkor ugye nem tudtam azért ugye visszamenni közéjük már ilyen értelemben.
1: Igen, pedig szeretett volna valahol.
2: Szerettem volna, már nagyon hívtak a srácok mindig, hogy gyere haza, gyere haza, gyere haza, de hát a munkahely minden dekötött, ugye ebből nem lett aztán semmi, és az évek szép lassan lepereznek.
1: Igen. Akkor térjünk vissza most, jó? Talján Dörögdre jön a Kicsinyfalum, ott születtem én, ez szólt át István kérésére, itt a Dankó Rádióban.

ez volt már a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsor, benne pedig rovatunk, nyári rovatunk, az Egy Nóta, Három Élet. Erzsébet, János és István beszéltek a Kicsiny falum, ott születtem én című felvételről. Holnap is folytatjuk, jön Bea, Judit és János, és egy másik nótáról beszélnek majd. Hogy melyikről, az holnap 17 óra után majd kiderül, tartsanak akkor is velünk. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 162. adása.

Vizeli Bálint életének alapvető része a népzene. Már kiskorában kezdett klasszikus hegedűt tanulni, majd később, főként népzenészekből és néptáncosokból álló családja hatására a népzene felé fordult, amely azóta sem ereszti. Igyekszik minél több tájegység zenéjét hitelesen elsajátítani és másokkal is megosztani. Munkájának egyik nagy elismerése a 2017-es Kecskeméti Prímás verseny első díja volt, amely megerősítette abban, hogy jó irányba halad. 2019-ben pedig megjelent első önálló lemeze, Ahogy tudok címmel.

A lemezen hallható Vizeli Bálint és barátai formáció valójában két különböző, a gyakorlat során kialakult zenei felállást akar. A népzenészek gyakran állnak össze egy-egy műsor, táncház vagy folkkocsma erejéig. A sok közös muzsikálásból végül az itt hallható két állandó zenekar kristályosodott ki. A tagok számos különféle népzenei projektben vesznek részt, az ott szerzett tapasztalatok és élmények pedig megjelennek a közös munkában.

részletek hangzottak el Vizeli Bálint, Ahogy tudok című lemezéről. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották!

0: Műsor ajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Heves orosz rakéta és dróncsapások érték Ukrajnát az éjszaka. A támadásoknak vannak áldozatai, és komoly károk keletkeztek több nagyvárosban, köztük Kijevben, közölték az ukrán hatóságok. Volodimir Zelenszky ukrán elnök elmondta, hogy Oroszország 8 rakétával, illetve manőverező robotrepülőgéppel, valamint több mint 130 drónnal intézett támadást. Az ukrán légierő közlése szerint Kijevet ballisztikus rakétákkal támadták. A lehulló roncsok több kerületben okoztak tüzet, járművek és épületek rongálódtak meg. Robbanó szerkezet miatt menekítették ki ideiglenesen egy társasház lakóit Amszterdamban. A rendőrség hajnalban kapott bejelentést, hogy a közeli játékbolt előtt robbanó eszközt találtak. A katonai tűzszerészek hatástalanították a szerkezetet, két embert a helyszínen őrizetbe vettek. A játékboltnál korábban két robbanás és egy rongálás is történt, ezért a helyi önkormányzat kamerás megfigyelést rendelt el a környéken. A nyomozók vizsgálják, hogy az esetek összefüggésben állnak-e egymással. A korábbi robbantások ügyében eddig nem történt letartóztatás. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. A Bordeaux és Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordeaux-tól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is, a legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 000 embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. A cél, hogy továbbra is legyen forma egy Magyarországon, mondta Magyar Péter miniszterelnök a 41. Magyar Nagydíj helyszínén a Hungaroringen. A kormányfő Mogyoródon tárgyalt Stefano Domenicalival, a Forma 1 elnök vezérigazgatójával. A megbeszélés után Magyar Péter elmondta, különleges dolog, hogy mindenki megelégedésére 40 éve folyamatosan működik a Hungaroring. Hozzátette, új kormány van, de a Hungaroring támogatása semmit sem változik. Az eddigi számokat azonban át kell nézni, mert az előző kormány a szerződés szerint 90 milliárd forintot költött az épületek megújítására, újak építésére. Meg kell nézni, ez hogyan hasznosult, illetve azt is meg kell vizsgálni, a költségek mire mennek el, mondta a kormányfő. A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat a Hungaroringen. A pole pozícióból rajtolt 26 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 12. futam győzelme. Mogyoródon tavaly után másodszor is diadalmaskodott. Norris mögött a négyszeres világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, míg a dobogó alsófokára a VB pontversenyt vezet Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz pilótája állhatott fel. Az időjárásról. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet, zivatarok környezetében erős lökések is lehetnek. Éjszaka 12-21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra múlt 4 perccel.
0: Túl az óperencián. A Kelet műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az óperencián. A házigazda Egri József.
4: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
5: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
4: Nincs pénzem semmi, nől fog venni hízelgő a gondolat.
5: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
4: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél?
5: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
4: És? Mi volt abban a levélben?
5: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserébe. Orchideák, színes orchideák, mondjátok el, hogy szeretem.
4: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
5: Magához láncolt.
4: Utolsó tánc volt, elment és nem is köszönt.
5: Most újra itt van, a karjaimban,

0: az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, újjon

Gábor Hideák, énekelte Almási Éva és Sinkovics Imre, Aldoboly Nagy György és Szenes Iván, Csárli nénet című zenés végjátékából. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is. Ezen a hétvégén műsorunkban Korondi György, Liszt Ferenc díjas operaénekesről, érdemes művészről mesélünk Önöknek. De előtte hallgassuk meg Ábrahám Pál Hawaii rózsája című operettjéből az indulódalt Radnai György előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből csendül fel a Szép Páros Kolozsvár Kádár Zsuzsa és Jenei Gábor előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Korondi György pályafutása során az opera irodalom szinte valamennyi jelentős tenor szerepét elénekelte. Alakításai között megtaláljuk többek között Rodolfót a Bohém életből, Taminót a Varázsfuvolából, Ricardót az Állarcos bálból, Almavivát a Szevíjai borbéból, valamint Verdi Don Carlos című operájának címszerepét. Az opera mellett az oratórium éneklésben is jelentős sikereket aratott. Emellett operett és musical szerepekben is rendszeresen színpadra lépett. Az első lépést az új műfajok felé 1964-ben a My Fair Lady előadásával tette meg, amelyet többek között a Csárdás királynő és a Mágnás Miska is követett. A koncert életben is aktív szerepet vállalt. Évtizedeken át rendszeres fellépője volt a Mátyás templom hangversenyeinek, ahol elsősorban oratóriumokat és egyházzenei műveket adott elő. Most Korondi György a rádiós felvételeiről mesél.
1: A My Fair Lady lemez felvétele még 64-ben készült, azt hiszem, Lehocki Zsuzsával, Básti Lajossal, ott Freddyt énekeltem, majd utána a West Side Story részleteket Házi Erzsébettel vehettem fel, Gyulai Gál Ferenc vezéletével, azután jöttek operettek, a Csárdás királynő, a Denevér, a Királynő csipkekendője, a Mágnás Miska, a Pompadour, az volt a legelső rádió felvételem Bródi Tamás vezéletével és Házi Erzsébet partnereként. Ezután nagyon sok részletet énekeltem operettekből, Leártól, Kálmántól, Huszka jelentől és társaitól, és több Fényes Szabolcs vagy Gyöngypál dalt, vagy Firmai Albert dalok, vagy áriették, vagy áriákat vettünk fel lemezre is, vagy rádióra, és hát azt időközönként szokták is adni.
0: Korondi Györgyöt hallottuk. Most pedig következzen Szirmai Albert Mágnás Miska című operettjéből Baracs belépője. Énekel Korondi György. A Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát Sebestyén András vezényli. Túl az Óperencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Korondi György a világ legjelentősebb opera színpadain is fellépett. Többek között a Milánói Scalában és a Párizsi Palace Garnierben. Pályája során olyan világhírű művészek partnere volt, mint Montserrat Caballé, Anna Moffo, Renata Scotto és Wolfgang Windgassen, valamint olyan kiváló karmesterekkel dolgozott együtt, mint Ferencsik János, Lukács Ervin és Medvecki Ádám. Korondi György lánya Anna, aki szintén az énekesi pályát választotta. Tenorista édesapja születésének 85. évfordulóján 2022-ben jelentette meg az Énekes rangja a hangja színe című kötetet, amely pályatársak és barátok visszaemlékezésein keresztül idézi fel édesapja életét. Most pedig következzen Verdi Luisa Miller című operájából Rodolfo áriája a második felvonásból, Korondi György előadásában. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Néző című újság 1975. június 1-i számában jelent meg egy cikk Odysseus Korondi György címmel, melyből most egy rövid részletet idézek. Mennyire foglalja le gondolatait a felkészülés? Amikor a Poppea megkoronázása bemutatójára készültünk, Kosztolányi Néró a Véres Költő című könyvét olvastam. Emlékszem, nyár volt, és örültem, hogy Monteverdi madrigájai miséi után operájában is énekelhetek. A zenei világ nem volt idegen, de addig többnyire olyan operákban játszottam, amelyekben a baj valahogy megoldódott a végére. A rossz meghalt, és győzött a jó. A próbák után nem tudtam szabadulni attól, hogy én tulajdonképpen rosszat játszom. Nyomasztó érzés volt így hazamenni, vinni tovább ilyen gondolatokat. Az Odysseus éppen ellentéte a zsarnoknak. Sokkal közelebb áll hozzám, könnyebben is lehet megközelíteni. Tehát nem is fárasztó, mert az emberiességet, a hűséget, a tisztaságot hirdeti. Érzem, hogy csodálatos lesz estéről estére végigjárni azt az ívet, ami a nyitóképben az emberi elesettségből indul, és a második felvonás végén felszabadult örömmel zárul. Szinte katarzist vár ki az előadókból, és így természetesen befolyásolja hangulatunkat, gondolatainkat. Eddig tartott az idézet. Mindent elénekeltem, amit a hangom bírt, nyilatkozta egy alkalommal Korondi György. Egészen nyugdíjba vonulásáig az Operaház társulatának aktív és megbecsült tagja maradt. Korondi György 2015. június 30-án csatlakozott az égi társulathoz. Most pedig következzen Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből Szilvia és Edwin kettőse, Házi Erzsébet és Korondi György előadásában. Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Te meg én, énekelte Bori Réka és Koltai Nagy Balázs, Kálmán Imre a Cirkusz Hercegnő című operettjéből. A folytatásban Lehár Ferenc Cigány Szerelem című operettjéből következik A messze a nagy erdő, az előadó Kollár Katalin, kísér Balázs József és zenekara. Jó rádiózást!

kívánunk. Most pedig következzen az operettből egy vidám kettős, Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté előadásában. Gyere csókolj meg! Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, Túl az Operencián című műsorunkat Jean Gilbert muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. A következő héten a Margit szigeti szabadtéri színpad történetét meséljük el Önöknek. Hamarosan híreket mondunk, majd érkezik a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit névzenei műsorunk a Táncházban követ, Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő Dél-Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrián vagyok. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. A Budapest-Miskolc vasútvonal legrosszabb 60 és Füzesabony közötti szakaszának korszerűsítése 2030-ig készülhet el, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a pálya újjáépítésével elérhető lesz az óránkénti 160 kilométeres sebesség, így hamarabb lehet majd Gyöngyösre, Egerbe és Miskolcra érni, emellett javul a kapcsolat Kassa felé is. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként valósul meg, amely tartalmazza a többi közt a Rákos és Kőbánya közötti szakasz fejlesztését, valamint egy Miskolc központú vasútvillamos hálózat kialakításának előkészítését is. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motor fejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek. A 2 orosz és 1 amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh sztyeppén ért sikeresen földet. Az ukrajnai háború ellenére Oroszország és az Egyesült Államok továbbra is együttműködik a nemzetközi űrállomáshoz köthető projektekben. Retro hétvégét tart a MÁV jövő hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újra nyíló Komló-Dombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi közt Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. A részletes program és a jegyvásárlási lehetőség a MÁV csoport oldalán található. Az időjárásról. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap megerősödhet. Éjszaka 12 és 21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. 19 óra 4 perc.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
4: Kellemes estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban, ahol ma este is a magyar zenék legszebb dallamai köszöntenek. A családunk nótáival, dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, mai műsorunkat két igazán emlékezetes felvétellel indítjuk. Elsőként Tolnai András, a Dankó Rádió 2024-es Magyar Nóta díjas előadójának tolmácsolásában halljuk az Alszik már a rózsám című nótát, a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak közreműködésével. Ezt követően Bokor János, a Dankó Rádió 2023-as életműdíjas művésze énekli a kedvelt csárdást a Lépes Méz címmel Déki Lakatos Sándor és zenekarának kíséretével. Tartsanak velünk, hamarosan érkeznek a nótás dalos vallomások.

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Ebben az órában az örökölt családi dallamok, a generációról generációra továbbadott nóták nyomába eredünk, hiszen vannak énekek, amelyek nem csak a fülünknek kedvesek, hanem a szívünkben is tovább élnek, emlékeket őriznek és összekötnek bennünket elődeinkkel. A folytatásban Sárospatakról Gombos Levente nyitja meg előttünk emlékei kincses ládáját. Levente hangszere a tárogató, amelynek különleges lélekig hatuló hangján szólaltatja meg legkedvesebb magyar dallamait. Ezek a muzsikák nem csak személyes emlékeket idéznek fel, hanem a magyar zenei örökség szépségét is magukban hordozzák. Gombos Leventét halljuk.
1: Nagyszüleim, nagyapám volt egy nótás kedvű ember, és ő szeretett citerázni is, és ahogy visszaemlékszem, a vasárnapi ebédek nélkülözhetetlen része volt a Jó ebédhez szól a nóta című műsor, és ő egy nagyon jó kedvű ember volt, mert szeretett mulatni, és szerette a vidám dalokat.
0: És ő szeretett énekelni, és amikor citerázott, akkor énekelt is?
1: Igen, igen, énekelt, és nagyon jó hangja is volt. Tehát a nagyapámra visszaemlékezve az a dal jut eszembe, hogy nótás kedvű volt az apám, szerette a családját. Nagyapától közvetlenül rám öröklődött ez a zene szeretet szószés órákon. Mindig nagy szeretettel énekeltem a népdalokat, és ott elkezdtem hangszeren is tanulni. Először furuljáztam, később pedig részhúzós hangszereken tanultam, tenorkürtön és harsonán. Az egyik kedvencem volt a csillagok-csillagok kezdetű nóta, a másik pedig a megkötöm lovamat szomorú fűzfához. Ez egy nagyon kedves dallam.
0: Ez aztán elvezet egészen odáig, hogy egy hangszeren is mindezt meg lehessen szólaltatni.
1: A Rákóczi Tárogató Egyesület 5 évente, amikor van a világtalálkozójuk, akkor Sárospatakon a Rákóczi Vár udvarán tartanak koncertet, és hát ezen többször ott voltam, és csodáltam ezt a gyönyörű hangszert, és annyira tetszett, hogy elkezdtem nézelődni, hogy hol lehetne tanulni, és a Szerencsi Ringer Pista bácsival ismerkedtem meg, és vele beszélgettem, őt hallottam tárogatózni, és hát felajánlott, hogy kölcsön ad nekem egy hangszert, hogy hát, ha megjön hozzá a kedvem, és akkor tanítgatott, és hát annyira a megtetszett, és a hely szelleme is adja magát, tehát itt a Rákócziak fészke, úgymond itt van Sárospatakon, és a környéket belengi a Rákócziak szelleme, hogy ez annyira átitatódott belém, hogy úgy gondoltam, hogy ezt a hangszert meg kell tanuljam. Beléptem a Rákóczi Tárogató Egyesületbe, és azóta már több alkalommal különböző rendezvényeken játszottam is.
0: Milyen élményt jelent, amikor például az ember Sárospatakon a szülőföldjén játszik, játszhat, adhat az embereknek?
1: Hát mindenképpen egy történelmi hangszer, tehát a történelem évszázadai benne vannak ennek a hangszerben magába és a mondani valójába. Tehát mondják, hogy a tárogató a magyar lélek hangja, és az érzelmes dallamok kitárják az emberek szívét. Hát én fényképész vagyok már évtizedek óta Sárospatakon, és járok óvodákba is fotózni, és ott például be szoktam mutatni a gyerekeknek ezt a hangszert. Van több hangszerem is, más magyar hangszerek is érdekelnek, például van kecskedudám, pásztorfurujám, és szoktam a gyerekeknek tartani erről egy ilyen kis beszélgetést, bemutatót, és mindig csillogó szemekkel figyelik az előadást. Ez a hangszer már évszázadokat túlélt, tehát van jövője. Úgy gondolom, hogy a hit, a remény és az összetartozás jelképe ez a hangszer, és erre szükség lesz a továbbiakban is. Tárogatón nagyon szépen szólnak, és kedvenceim közé tartoznak a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, vagy a Rákóczi megtérése. Ezek mind nagyon szívhez szóló nóták.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban most Gombos Levente legkedvesebb dallamai csendülnek fel. A következő dallamokkal történelmünk évszázadaiba is elkalandozunk. A magyar muzsika hullámhoz számost a hűség, a szabadságvágy és a hazaszeretet üzenete is megszólal. Olyan örök értékeké, amelyek történelmünk viharos évszázadaiban mindig erőt adtak adtak nemzetünknek, és reményt ébresztettek a legnehezebb időkben is. Elsőként Kálmán Imre örökérvényű dala, a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország csendül fel, amely nemzedékek számára vált a hazaszeretet megható vallomásává. Ez az operett részlet újra meg újra emlékeztet bennünket arra, milyen gazdag természeti, kulturális és történelmi örökséget mondhatunk magunkénak. A Hamburgi Mennyasszony című operettből a jól ismert dallamot a Budapesti Operett Színház szólistáinak előadásában halljuk, a zenekar, az énekkar és a musical együttes közreműködésével. Ezt követően a Rákóczi megtérése című részletet hallhatjuk a Rákóczi című operettből. Második Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem alakja évszázadok óta a szabadság, a kitartás és a nemzeti összetartozás jelképe, öröksége pedig ma is arra emlékeztet bennünket, hogy a hazaszeretete nem csak múltunk része, hanem jövőnk záloga is.

Kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáit hallják. Kedves hallgatóink, a következő percekben olyan dallamokat idézünk meg, amelyek sokunk számára nem csupán zenék. Minden családban akadnak olyan magyar dalok, amelyek egy-egy szép élményhez, régi hagyományhoz, vagy fontos családi eseményhez kötődnek. Ezek a dallamok generációkat kötnek.

0: Össze, mintha nagyszüleink, édesanyánk, édesapánk hangja szólalna meg bennük újra. És van olyan is, amikor annyira fülbemászó a dallam, hogy egész nap azt dúdoljuk. A folytatásban hamarosan felcsendülő dalunk nem csak a magyar nóta világának egyik legkedvesebb andalgója, hanem egy kiváló színművész szívéhez is közel áll. Csőre Gábor neve sokak számára ismerősen cseng. A színpadon, a filmvásznon és a szinkron világában is otthonosan mozog. Egyedi orgánuma, karakteres játéka, sokszínű alakításai a közönség kedvencévé tették.
1: Csőre Gábor vagyok, színművész, és a kedvenc nótám a Jaj, de szép kék szeve van magának című nóta. Őszintén szólva én ezt egy házi bulin hallottam, és ott szerettem meg, mert azt tettem észre, hogy mint a legjobb dalok és a legjobb nóták és a slágerek nem mentek ki a fejemből legalább 2 hétig. Úgyhogy fogtam, rákatintottam, és megtanultam én is.
0: Kedves hallgatóink, most egy igazi időutazásra hívjuk Önöket. A magyar filmtörténet 2 felejthetetlen csillaga, Jávor Pál és Tolnai Klári idézi meg a régi mozik varázsát egy kedves játékos dallammal. Hangjukban ott él egy letűnt korszak eleganciája, derűje és romantikája, amely ma is könnyedén mosolyt csal az ember arcára. A Szerelem nem szégyen című filmzenéjéből következik a Jaj, de szép kék szeme van magának című dal. Fogadják szeretettel ezt a különleges archív felvételt.

Danku Radio. Za

0: Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne a családunk nótáit. Kedves hallgatóink, amit másoknak adunk őszintén és szeretetből, az örökre megmarad, vallja Szvorák Katalin. Ezek a szavak egész művészi hitvallását tükrözik. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes évtizedek óta a magyar népzenei hagyomány egyik legkiemelkedőbb és legautentikusabb tolmácsolója. Több ezer koncerttel, számtalan rangos elismeréssel és páratlan életművével nem csak a Kárpát-medencében, hanem szerte a világon gazdagította a magyar kultúra hírnevét. Tematikus hétvégénken őt köszöntjük, és szeretettel hallgatjuk előadását. Most Szvorák Katalin az őt ért meghatározó zenei impulzusokról mesél.
1: 10 éves volt, amikor a 68-as Tánccal fesztivál volt, és egy tágra nyílt szemekkel figyeltem a Kovács Katit. Rám olyan elementáris erővel hatott, hogy úgy éreztem, hogy valahol az én lelkem szól az ő hangján keresztül, és nagyon-nagyon megtetszett az, amit ő csinál. Eleve magyarul szólt, rólunk szólt, és nagyon közel éreztem magam hozzá. Tehát mentalitásban is nagyon sok közös vonást véltem felfedezni később is, és aztán el is mondtam ezt, amikor Szörényi Leventének volt az 50. születésnapja, pont mellé kerültem Kovács Kati mellé, és aztán elmondtam ezt neki, és tágra nyílt szemmel figyelt, hogy miket mondok én, de ez valóban így volt. Hogy ő döntötte el az, hogy én énekes szeretnék lenni. És hát énekeltem a tánzalokat, és utána 15 éves korom táján, főleg püspökibe beleszerettem a néptáncba. Minden héten péntekenként gyalogoltam 5 kilométer, csak hogy eljussak főleg püspökibe, ott pedig a népzenére éreztem rá igazán.
0: Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégénken Szvorák Katalint köszöntjük. A Kossuth és Liszt Ferenc díjas népdalénekes évtizedek óta a magyar népzenei hagyomány egyik legkiemelkedőbb és legautentikusabb tolmácsolója. Következő felvételünkön a hegedős együttessel közösen adja elő a Ha felmegyek arra a magas nagyhegyre című dalt. Szvorák Katalin munkásságát 2024-ben a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT Dohnányi Ernő díjjal ismerte el.

0: Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják itt a magyar zenék hullámhosszán. Elődeink tiszteletére örömmel osztjuk meg önökkel azokat a legkedvesebb dalos élményeket, amelyek egy életen át elkísérnek bennünket. A folytatásban egy olyan énekesnőt köszönhetünk, aki szívében hordozza és hűséggel őrzi az erdélyi magyar nótás hagyományokat. A vajdahunyadi születésű Püsök Erika családjától örökölte a dal szeretetét, és ezeket a családi kincseket ma is ugyanazzal az őszinte szeretettel énekli. Legyen szó szülőföldjéről, vagy Magyarországról. Példaképe a Kossuth-díjas nótaénekes Kovács Apollónia, akinek szellemisége iránytűként vezeti őt a magyar nóta tiszta és hiteles megszólaltatásában. Püsök Erika gondolatait halljuk, egy szívből jövő vallomást a családi örökségről és a magyar nóta örök szépségéről.
1: Gyerekkorom óta nótával nőttem fel, nóta és népdalokkal. Nem volt olyan ünnepség, nem volt olyan családi összejövetel, hogy az asztalnál bárhol ugye ne nótával folytatódott volna az a bizonyos ebéd vagy vacsora. Kicsi koromban annyit hallgattam a magyar nótát, nagyon-nagyon sokat. Igen, nem, csak eljött az a kor, mikor felnőttem és megértettem ezeknek a nótáknak, ezeknek a népdaloknak a lényegét, a mondani valóját, és így váltam én magyar nóta énekessé, csupa szeretetből. Én Erdélyből származom, Vajdahunyadon születtem, a nagyszülők is ott laktak, a szüleim is. Utána meg átköltöztünk a Szilágycsánkba, és az óvoképzőt pedig Nagyenyeden végeztem. Szüleim most már Szilágycsánkban élnek, Biósadról származik édesapám. Ő egy igazi népdalfa. Én nem is tudom, hogyha ismerek-e még embert, aki ennyi népdalt és nótát tudjon, mint az édesapám. Úgyhogy én csodálattal nézek fel rá, és örömmel minden alkalomkor, mikor hazamegyek, örömmel fel is veszem ezt a hangos felvétellel, meg videókkal, mindazokat a népdalokat, amit csak az édesapám ismer.
0: És ő kitől tanulta?
1: Ő ezeket tulajdonképpen a faluból, meg a vidékről, tehát mondom, gyerekkorától, pici korától ő harmonikázik, és énekeli a népdalokat, meg a nótákat. Tehát a szilárdsági kultúra az teljesében meghatározta az életünket. Úgy táncban, mint népdalokban, mint mindenben, mint kultúrában.
0: Ez jellemző, hogy megtartották, és azért viszik tovább ezt az örökséget.
1: Mivel, hogy párciumiak vagyunk, és ugye kevesebb a magyarság. Ezt úgy érezzük, hogy ez a mi kincsünk, és nagyon őrizzük. Nagyon őrizzük. Tehát nincs olyan esküvő, vagy keresztelő, ahol a magyar nóta ne szólna. Tehát ott nagyon élik a magyar nótát, és kérik az emberek, hogy énekeljék. Édesanyámnak azt tudom, hogy a Kék ne felejts, nem volt olyan nóta, és amikor ne énekeltük volna el a Kék ne felejtset, ez az ő kedvenc nótája.
0: Kovács Apollónia előadásában fog majd ez a nóta felcsendülni, mert hogy Kovács Apollónia is szerepet játszott a ti életetekben. Milyen példakép volt ő?
1: Kovács Apollónia az én nagy példaképem. Kicsi gyerekként hallgattam a lemezlejátszón, a nagyszüleim mindig őt hallgatták. Csodálattal hallgattam a hangját. Milyen szépen énekel. Elsősorban hallottam a hangját, lemezlejátszom, mert annak idején az volt. Később majd a televízióban is láthattam, és nagyon csodáltam. Sajnálom, hogy személyesen nem találkoztam vele, de az emléke az mindig bennem fog élni akkor is, hogyha csak tévén keresztül láthattam. És mondhatom azt, hogy a kollégáimtól, a nótás kollégáimtól ugye hallom, és mai napig beszélnek, és csodálattal beszélnek róla.
0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban most egy igazi klasszikus csendül fel. A Serli Lajos és Kazalicki Antal által jegyzett szépséges Kék ne felejts. A ne felejts a magyar dalkincsben mindig a szív mélyén őrzött szeretetet idézi. Egy régi szerelem, egy kedves emlék halk, mégis örök üzenetét. Finom dallamvilága és költői szövege miatt méltán vált a magyar nóta egyik legkedveltebb gyöngyszemévé. A dalt a legendás primás Boros Lajos és zenekara kíséri, az előadó pedig Kovács Apollónia Kossuth Díjas énekművész. Kovács Apollónia a magyar nóta és népdaléneklés egyik legnagyobb alakja, erdélyi gyökereiből, hagyománytisztelő közegből hozta magával azt a tiszta ösztönös zenei világot, amely egész művészetét áthatotta.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban is legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. Most Farkas Rozika, magyar nóta és dalénekes osztja meg velünk családi nótáját. Farkas Rozika pályafutását a Magyar Rádió és Televízió által közösen megrendezett második Nyílik a Rózsa nótaénekes versenyen kezdte 1984-ben, többek között Hatvani Kisgyöngyivel és Tarnai Kislászlóval. A sikeres szereplés után a legendás nótaénekes Vörös Sári tanítványa lett. A turkevei Farkas Rozika számtalan rádió és televízió felvétele által ma is az egyik legnépszerűbb nóta és dalénekesünk. 2025-ben a Dankó Rádió magyar nótadíját is átvehette.
1: Farkas Rozika énekesnő vagyok. Édesapám is szeretett nótázni, akire most szeretettel emlékezem az ő kedvenc nótájával. Debrecenbe voltam, nagy erdőbe jártam.
0: Itt a családunk nótáiban elsőként hallgassuk együtt Balázs Árpád Farkas Imre szépséges szerzeményét. Debrecenben voltam. A hallgatónóta érzelemdús szöveggel és dallammal mesél egy történetet, amely a magyar vidéki élethez, a szerelemhez, a Civisvároshoz, Debrecenhez kötődik. Ifjabb Déki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével, az ezután következő csárdásból pedig bizony bőven jut a jó kedv. Ből. Egy olyan nóta következik, amelyet sokan ismernek és dúdolnak, hiszen játékos szövegével és pergőritmusával mindig mosolyt csal a hallgatók arcára. Farkas Rozika, a Dankó Rádió 2025-ös magyar nótadíjasa énekli az Elment a Lidi néni a vásárba című csárdást, amelyet sokan Cili néni címen is ismernek. Kísér Berki Péter és zenekara. A felvétel a Dankó Klub komáromi rendezvényén a Nagy Dankó turnén készült.

0: Essig, esző, csendesen, lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Kedves hallgatóink, a most következő zeneszámmal műsorunk végéhez érkeztünk. Búcsúzóul Jónás Géza és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai világzenei összeállításunk követ 21 órától évfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Wolf Attila, az adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Erdélyi Klaudiát hallották. További jó rádiózást kívánunk itt a Dankó Rádió hullámhosszán.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó estét kívánok! A szerkesztő Polyák Adrien vagyok. Eredményesek a korrupció ellenes intézkedések. Ezeknek köszönhetően 6000 milliárd forint uniós forráshoz jutnak a magyarok, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, a Tisza kormány néhány hét alatt letárgyalta, ami az Orbán kormánynak 3 év alatt nem sikerült. Úgy fogalmazott, a Fidesz először a parlamentben leszavazta a korrupció ellenes jogszabályokat, most pedig az Alkotmánybíróságon akarja megakadályozni, hogy a magyarok hozzájussanak a pénzükhöz. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. A Forma 1 autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. Kapitány István bejegyzésében azt írta, a győri Audi gyárban egy mérnökcsapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Így a világ egyik legkeményebb technológiai versenyében számítanak a magyar tudásra, tette hozzá. A tárca vezető hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, ami azt is jelenti, hogy ezekből a jogokból nem lehet elvenni. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette ki az erdélyi Fehéregyházán a felújított és kibővített Petőfi emlékhely avató ünnepségén. A miniszterként első alkalommal Erdélybe látogató Tarz Zoltán ünnepi beszédében a támogatás politikáról szólva elmondta, az előző évek anyaországi támogatásait megvizsgálják, és visszaélések esetén megteszik a szükséges jogi intézkedéseket. Néhány közlekedési információ. Sokan indultak el a Balatonról, emiatt az északi oldalon a 71-es főúton, a déli parton pedig a 7-es főúton is jelentősen megnövekedett forgalomra kell készülni. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon már a 83-as kilométertől, a Lepsényi pihenőtől a Székesfehérvári szakaszig lassabb haladásra, torlódásokra kell felkészülni. Erős a forgalom az autópályán a 30-as kilométernél lévő Martonvásár csomóponttól is. Érdig több szakaszon is lassul araszol a forgalom. Véget ért a 41. Forma 1-es magyar nagydíj verseny Mogyoródon a Hungaroringen. Elindult a tömeg Budapest felé, így erősebb a forgalom az M3-as autópályán Mogyoród térségében, valamint a fővárosi bevezető szakaszon. Sokan haladnak a 3-as főúton Mogyoródon, Kerepesen és Kistarcsán is. Végül a várható időjárásról. Holnap délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. A szél ma és holnap is megerősödhet. Éjszaka 12 és 21, holnap napközben 29 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban tovább melegszik az idő. Híradással legközelebb, holnap reggel 6 órakor jelentkezünk.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin énekes, aki épp 45 évvel ezelőtt nyerte meg a televízió Röpüly Páva népdalversenyét. Ez hozta meg számára az országos ismertséget, s munkássága azóta nem véletlenül érdemelte ki a Kossuth, a Liszt Ferenc, az Európai Polgár, a Magyar Örökség, a Kodály Zoltán és Dohnányi díjat, hogy csak néhányat említsünk kitüntetései közül. Azt hiszem, számára nem ezek a díjak a legfontosabbak, hanem a dal ereje, hogy megörvendeztessen bennünket nem csak a magyar, de a Kárpát-medence népeinek népdalaival is, valamint az év ünnepeihez kapcsolódó egyházi énekekkel, melyek közül jó néhányat lemezre is énekelt. Induljon tehát Táncházban című műsorunk Mária énekekkel, Szvorák Katalin előadásában, akit Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás kísér.

Moldvai, illetve Bakonyi dallamok csendülnek fel Táncházban című műsorunkban az énekes, természetesen Szvorák Katalin. Először Kozák József kíséri őt Furuján, aztán pedig Dudán, Ágoston Béla.

0: Az Ipoly menti pincén született, majd Füleken élt Kossuth díjas Szvorák Katalin tematikus hétvégénk vendége. Eddigi pályafutása során több ezer koncertet adott, majd 40 önálló lemez fűződik a nevéhez, s a táncház mozgalom énekesei közül nagyon sokan mondhatják, tőle kapták első, máig meghatározó élményeiket a dalolásról. 2018-ban jelent meg Hazagondolás című albuma, melyről kedves adatközlőjének, Motyoszkiné Kovács Teréznek dalait választottam. Majd egy olyan ritka felvételt szintén erről az albumról, melyen Szvorák Katalin, a remek énekesnő, mesét mond.
1: Sokat

0: A három sejpjány. Volt egy asszonynak három jánya. Mind a három sejp volt. Egyszer osztán olyan szerencséjek akadt, hogy legény ment a házhó. Az anyjuk elment otthonról, de nagyon rájuk bízta, hogy ne szóljonak egy szót se, mert akkor észreveszi a legény, hogy sejpítenek. Ahogy elment otthonról, a szakajtót a lisztvel ott hagyta a lócán. A kutya bement a házba, ráhallgaskodott a szakajtóra. A legnagyobb jány meg, "Majsz ki te!" Azt mondja neki a másik jány, "Hát te bolyond, minek tótaj?" A harmadik testvér meg, "Én nem szóljok egy tót se." Malac Jolcsa. Volt egyszer, hol nem volt egy házaspar. Bizony, nem volt nekik egyetlen gyerekek se. Az asszony ma annyira volt a gyereké, hogy azt mondja, én nem bánnám, ha még egy kis malac lenne is, csak lenne. Úgy is volt. Lett is neki egy kis malac. Hát ők azt dédelgették, nevelgették úgy, hogy a kis malac beszélni is ment tanult. Mindig tanult egyet mást, ahogy küldték egyik helyre is, meg a másikra is. Az orrára akasztották a kosarat, az elment még a bódba is. Hát aztán felserdült lassan a kismalac, szép nagy sűdő lett belőle. Bement egyszer a házba. Édesanyám, a jányok mennek eprésznyi, hány menjek el vele én is? Édes jányom, ne menj! Tudod, hogy elszaladnak tőled, kinevetnek, elszaladnak tőled. Nem bánom én, édesanyám, elmenek utánuk, azt mondja, majd szedek magamnak eprét. El is ment a jány eprésznyi, de nem a többivel, csak magába. Ott volt egy tó, annak a partjára ment. A szomszédi legényme melleste, hogy mentek a jányok eprésznyi, látta, hogy Malac Jolcsa is ment utánok. Ment ő is a jányok után, de véletlenül megállott a tópartján. A fiú elrejtőzött. Látta, hogy Malac Jolcsa szépen levetkezett a malacbőriből, szépen memmosdott a tóba, megfürdött, a haját kibontotta, és szépen megfésülte. Gyönyörű szép aranyhaja volt. Mikor elvégezte a dolgát, visszafelvette a malacbőrt, osz ment a jányok után. Tele is szedte a kosarat epérvel, az orrára akasztotta, osz ment haza. Mikor hazament, a szomszédasszony ma várta. Mert hogy szavamat ne tévesszem, ahogy a fiú hazament, mondta az anyjának. Édesanyám, én megházasodok. Jó van, fiam, de kit veszel el? Hát én a világon senkit, csak a szomszédból Malac Jolcsát. Ó, fiam, ma mégiscsak válasz mást, hát hogy lehetne ő a te feleséged? Édesanyám, én meghalok, ha Malac Jolcsát el nem hagyja nekem venni. Hát mit volt mit tenni? Elment a szomszédba az asszony, megkéretni Malac Jolcsát. Mikor arra Malac Jolcsa hazaért, az asszony ma ott várta. Malac Jolcsa mindjárt kínálta, mert beszélni igaz-e úgy tudott, mint más emberek. Tessék venni, minden módon kínálta az asszonyt. Nem azért jöttem én, édes jányom, hogy epret egyek. A fiam messz szeretett téged, elgyössze hozzá a feleségének. Hát az anyja meg az apja mondták Malac Jolcsának. Na, fiam, elmégye, mikor még téged annyira szeretünk? A jány igaz-e gondolkozott, azt mondta, hogy el. Na, el is jött az idő, kitűzték a lakodalom napját. Csáptak is jó nagy lakodalmat, messze földön híre volt. Mikor eljött az estve, lefekvés előtt, azt mondja a legény az anyjának. Édesanyám, egy öltözet ruhát készítsék a hálószobánkba. egy szép női ruhat, mert minden szükséges dolgokat. Le is fektették Malac Julcsát a vőlegényvel. Azt mondja a vőlegény Julcsának: jaj, Julcsi, Julcsikam, búj ma ki abból a csúnya bőrödből, legalább éjszakára, hagyd lassalak meg. De még előtte rábízta az anyjára, hogy egy tekenő tüzet is tegyenek az ágy alá. Minek az a tekenő tűz, fiam? Ne törődjék vele, édesanyám, csak tegye oda. Oda is tette az anyja. A fiú addig rimankodott Malac Julcsának, míg ki nem bújt a bőriből. A fiú odahajintotta a bőrt a tűzre, összehúzta a várga. Reggel ma ájig győzte várni a dansznép, hogy felkeljenek. Malac Julcsa húzna magára a bőrt, de nem tanálta. Rít is nagyon. Hát mit csináltál te velem? Hogy menjek én ma így ki? Mondja neki a fiú. Nézd csak! Itt van szép ruha, ne? Öltöz fel csak bele, kimenünk. Kimentek, hát egy nagyon szép fiatal házaspar állott a násznép előtt. A szomszédból való legény is ott volt, hát neki is nagyon megtetszett Julcsa. Ej, de szép asszony lett ez a Malac Julcsa! Hazament a lagziból, mondja az anyjának: édesanyám, én megházasodok. Hát itt az ideje, de kit veszel el? Hát én bion senkit, csak azt a nagy disznót a szomszéd udvarból. Ó, fiám, ilyen bolondokat tanálsz ki, hát hogy vehetnéd el? Hát akkor én meghalok, láttátok-e, milyen szép asszony lett Malac Julcsából? Hát akkor az én disznómból milyen derék asszony lesz? Jaj, fiam, fiam, de bolondokat tanálsz ki, hogy lenne? Na, de neki is el kellett mennyi megkérni. Oda is ígérték azt a nagy disznót, de csak 100 forinté. Ki kellett olvasni a 100 forintot az asztalra. De a fiú ragaszkodott hozzá, hogy lagzi is legyék. A menyasszonyt odatologattak az asztalhoz. De Bia csak nem ült le mellé, ment csontot ropogtatni az asztal alá. Eljött az ideje a lefekvésnek. Betoloncolták a hálószobába a nagy disznót. A vőlegény azt mondja a disznónak: ölej meg ma, édes! A disznó csak annyit mondott, hogy röf! Megint mondta neki a legény: csókolj meg ma, édes! A disznó megfordult, leharapta a legény orrát. A bunkosbot ott volt éppen a legénynek a fejénél. Pif, paf, verte a disznót. Az ilyettébe kitörte az ajtót, szaladt egyenesen haza. Messe állott a disznó ólig. Hát így végződött a Malac Julcsa története. A jó fonójány. Egyszer a királyfi végigment a falun. Ahogy a falu végére ért, látja, ahogy egy asszony veri a jányát. Jó megy csapdosta egy suhongó vesszővel. Azt mondja neki a királyfi: ugyan néném asszony, mi bántja azt a szegény jányt? Hát hogy ne verném, mikor örökké csak fonyivalót kér tőlem, nekünk meg nincs még egy szál kenderünk se. Persze éppen fordítva volt, nem akarta Jan sehogy se igaz-e fonnyi, azért verte az anyja. Azt mondja újra a királyfi: adja ide nekem néném asszonya jányát, van nekem annyi kenderem, hogy hat fonhat belőle, ameddig él. Jó van, no, nem bánom én, így a szegény asszony. Na, el is vitte a jányt a királyfi. Nagyon szép volt a jány, mert tetszett a királyfinak nagyon. Ahogy hazaértek, bevitte egy nagy terembe, ami telides tele volt kendervel. No, most van fonhatol itt, amennyit csak akarsz. Nézd csak, itt van az aranyguzsáj, meg az aranyorsó. Csak fonja. A szegény jány, ahogy a királyfi elment, Rögtön elkezdte a rívást. Já Istenem, most ma mit csináljak, mikor egy szalát se szeretek fonni? Hát ennyi kendervel mit csináljak? Ahogy ott ré magába, egyszer csak nyílik az ajtó, begyön három csúnya vénasszony. Az egyiknek nagy fara volt, a másiknak nagy fogai, a harmadiknak meg csúnya hosszú ujjai. Azt mondják a Jánynak, mi is írsz, Jányom? Hogy ne rínék, mikor ezt a sok kendert meg kell nekem fonni, de én egy cseppet se szeretek fonni. No hát, ha csak ez a bajod, segítünk, mink neked fonni. Csak annyit tegyél meg, hogy elhisz bennünket a lagzidba. Jaj, hogy ne hínam, elhalt, csak segítsenek. No, hozzá is fogott a három banya. Egy éjszaka, mind meg is lett fonva. Gyön reggel a királyfi. Hú, hát ezt mind megfontad az éjszaka, csodálkozott nagyon. Másnap éjszaka megint jött a három öreg asszony. Mind meccső lették, meg megvették a kendert. Harmadik éjszaka meg mind messződték vászonnak, még ki is fehérítették. Gyön a királyfi újra. Hű, forgós égette! Hát, ha te így szeretél fonni, én feleségű veszlek. Elgy össze hozzám. Béony elment a szegény Jan szívesen. Na, nem sokára ma hallott is a lakodalom, de a szegény Jan ma előtte üzent a három vénasszonnak, hogy jöjjenek a lagziba. El is gyöttek ők mind a harman. Ahogy beléptek, hat a király csak rájuk bámult. Ugyan honnan valók ezek a csúnya asszonyok? Ne bántsd őket, ha csúnyák is, mondja a királyné, mert ezek nekem nagynénéim. Akkor hát rokonok, így a király. Megkérdezi az egyiket. Mondja ma a néném asszony, mi van magának olyan nagy fara? Jaj, felséges király, azért, mert sok guzsáját megüt ma-e? Megyen megint a másikhoz is. Drága néném asszony, mi vannak magának olyan csúnya nagy fogai? Jaj, felséges király! Rengeteg kendert ne rágott ma az én fogam. A király csak megborzadt. Megyen a harmadikhoz. Néném asszony, mi vannak magának olyan hosszú ujjai? Jaj, felséges királyom! Rengeteg ársót pergettek ma le ezek. Hűha! Ha így elcsúfítja az asszonyokot a fonás, én se hagyom többet a feleségemet a guzsájra ülni. Így járt jó a szegény Jany. Nagy boldogságba éltek, mi most is élnek, ha mennem haltak.
1: A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin, mint említettem, számos lemezt adott ki, melyen az évkör ünnepeinek dalai csendülnek fel, nem csak a magyar, de a Kárpát-medencében élő népek repertoárjából is. Ezek közül Bács-Kiskun megyei Bunyevác-pünkösdi énekek, majd szerb húsvéti dalok szólnak. Mindegyiket Vujicic Tihamér gyűjtéseiből választottak Szvorák Katalin, akit a Vujicic együttes kísér.

Kis Ferenc zenész, zeneszerző, a Vízöntő és az Etnofon Zenei Társulás zenésze, zeneszerzője nagyon sokat dolgozott Szvorák Katalinnal. 2006-ban megjelent Szerelemajtók című művében is énekel Szvorák Katalin, s e műnek az Álomvíz című tétele zárja Táncházban című műsorunkat. Muzsikál az Etnofon Zenei Társulás és a Hegedős Együttes, az énekesek Paja Bea, Szalóki Ági és természetesen tematikus hétvégénk vendége Szvorák Katalin. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Cezár Jávorra indítja vasárnap este a Népek dalait, világzenei válogatásunkat. Jó szórakozást kívánunk a következő közel 3 órához. Utána pedig magyar világzene, a Karaván Família érkezik. De jön majd az óra folyamán a kanadai The Deep Dark Woods zenekar. Ez egy olyan zenei projekt, amelyben a csapat és frontembere visszatekint a múlt zenéjére, különösen a hagyományos népballadákra. Zenéjüket hallgatva egy letűnt vidéki világba érkezünk, távol a modern élet zűrzavarától, úgy hívják őket tehát, hogy The Deep Dark Woods és Kanadából érkeznek majd az óra folyamán. Tartsanak tehát a Dankó Rádióval, benne pedig a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal, elsőként irány a Zöldfoki-szigetek. Itt van Cezár Jávorra.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Karaván Família szeretné a városi cigány folklort eredeti, autentikus feldolgozásokkal az emberekhez közelebb vinni, saját, hitelesen, de egyéni hangján. Repertoárjukban egészen a Balkántól Andalúziáig szerepelnek dalok, saját stílusukra formálva, így például a Mississippi Blues, a flamenco, a rumba és a balkáni cigányzenei összetevők mind megtalálhatók zenéjükben. Nem kellett sokat agyalni rajta, honnan szervezzenek maguknak jó zenészeket, hiszen ahogy az a zenész családokban lenni szokott, a zenekar is a családtagjaiból áll össze. Az együttes 2003 végén átalakult, kibővült a zenész házaspár gyerekeivel, akik szüleik mellett szinte belenőttek a zenébe. Ők jönnek, a Karaván Família és a Puri Mami, vagyis az Öreg Anyó című felvétel. Itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Minden este 9-től világzenék forognak a Dankó rádióban. Népek dalai. Lele,

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A kanadai The Deep Dark Woods együttes a Broadside Ballads lemeze 2024 május 1-én került a közönség elé, ráadásul ez már a harmadik kiadványa ennek a lemez sorozatnak. Ryan Bolt, énekes dalszerző, múlt iránti szenvedélyét tükrözi egyébként a sorozat. Ez egy olyan projekt, egy olyan zenei projekt, amelyben a csapat és frontembere visszatekint a múlt zenéjére, különösen a hagyományos népballadákra. Az első album, amely még 2015-ben jelent meg, Bolt szóló projektje volt, és a zenekar népszerű dalainak forrását képező régi balladák feldolgozásait tartalmazta. A 2024-es anyagon a régi balladák mellett a népzenére is koncentrálnak, így adják meg a tiszteletet a dalok alapját képező történeteknek és dallamoknak. Ahogy Bolt sok interjúban elmondta, a zenekart Bob Dylan és a Grateful Dead inspirálta, amely hatás az élő fellépéseik során is érződik, mivel a dalok minden alkalommal új, izgalmas irányba fejlődhetnek. Bob Dylan ugyanis híres arról, hogy képes a dalait minden egyes élő előadás során különböző módokon újraértelmezni, és a Grateful Dead pedig az improvizáció és a szabad zenei áramlás mesterei voltak, akik rendszeresen változtattak dalokat koncertről koncertre. Ezek az inspirációk a The Deep Dark Woods zenekar élő fellépésein is megnyilvánulnak, mivel az előadásaik során a dalok élő, változó folyamatok, amelyek minden alkalommal új irányba indulhatnak, más hangulatot, energiát közvetíthetnek a közönségnek. A lemez autentikus, természetes hangzásvilága visszavezeti a hallgatót egy letűnt vidéki világba, távol a modern élet zűrzavarától. Ők jönnek Kanadából, a Deep Dark Woods a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai, világzenei válogatásunk.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádióban. Jövő héten pénteken Chantel és a Bukovina Club Orchestra koncertjét hallhatják. Elektronikus balkáni muzsika, őrületes tempó és ritmus, valamint tánc végkimerülésig. Talán ez a pár jelző mutatja be a legjobban a frankfurti producer DJ és bandája zenéjét. A zenekar frontembere Chantel hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Kezdetben különböző stílusok mixelésével kísérletezett. Ilyenek voltak például a techno, a funk, a soul vagy a bossa nova. Később azonban többek közt Boban Markovics zenei világából ihletet merítve megtalálta saját egyedi stílusát. Első sikereit a Bukovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták, melyeken az izgalmas elektrobalkáni zene vérpesdítő lendülete azonnal meghódította a közönséget.

A Chantal and Bukovina Club Orchestra zenéjében őrületes balkáni tempót diktálva szólalnak meg a tradicionális szerb, román, roma, bolgár és török dallamok átdolgozásai. Dél-Kelet-Európa, a Közel-Kelet, valamint a mediterrán országok zenei kincseit a megszokott kontextusból kiragadva újjáalakítják. Ezáltal egy modern, sokszínű hangzásba vezetik a hallgatóságot. Az újraálmodott balkáni zene nagyköveteként is számon tartott Chantal neve már a kultikussá vált a rajongói körében, sőt, szerte a világon teltházas koncertekkel kápráztatja el a nagy élet.

afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: James Cotton felvétele indítja ezt az órát. Jó estét kívánok, a Népek Dalai világzenei magazinunk szól a Danko Rádióban. Például horvát világzenével, ugyanis hamarosan érkezik a Pjev és a Cielnoci Ledovina című felvétel. De érkezik majd az óra folyamán a Besodrom is. 2024-ben jelent meg a Hova lesz a séta című lemez. Ugye a Kádár korszak idejéből ismert igazoltató rendőrök kérdése volt az album címe, és ez a kérdés emlékezteti a zenekar tagjait azokra az időkre, amikor még fiatalok voltak, és mindent megtettek azért, hogy egyszer majd profi zenészekké váljanak. Jön tehát a Besodrom, és az Elment a madárka című dal. Ezt hallgatjuk majd 2024-es lemezükről. Elsőként azonban, ahogy ígértem, itt van James Cotton a Danko Rádióban. Ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk. Tartsanak velünk!

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazin.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A szomszédos Horvátországból érkezik a most következő formáció, a Pjev. Női energiák gyűjtőhelye a csapat, ugyanis csak női tagokat számlál. Zágrábban működnek, itt ápolják a hagyományos szerbiai, horvátországi és bosznia-hercegovinai vokális zenei hagyományokat. Ars poetikájuk szerint a csapat különböző nemzetiségű énekeseket hívott össze, azzal a szándékkal, hogy átlépje a hagyományos nyelvi határokat. A sok évtizedes hagyományokkal bíró paraszti énekkel igyekeznek előhívni a mindannyiunkban lakozó gazdag zenei kultúrájuk örökségét, amellyel egyre több rajongót nyernek meg maguknak. Most egy 2022-es dalukat hozzák el hozzánk. Ők tehát a Pjev Horvátországból, itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Frankó Rádió világzenei magazinja. Mart.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Folytassuk most egy igazán különleges zenei formációval, az Orquesta Romántica Milongerával. Ez az argentin zenekar hülyen visszaadja a klasszikus tangó aranykorának hangulatát, miközben egy friss, modern hatással is gazdagítja azt, mivel a csapat zenéje két világot ötvöz. Egyrészt visszanyúl a 20. század közepének ikonikus tangó korszakához, amikor ez a stílus világszerte népszerűvé vált, másrészt beépít modern zenei elemeket, amelyek frissességet és újszerűséget adnak az előadásoknak. Ez lehet többek közt modernebb hangszerelés, új zenei technikák alkalmazása, vagy az előadásmód kortárs megközelítése. A zenekar 2016-ban alakult Buenos Airesben, és azóta gyorsan népszerűvé vált mind a hazai, mind a nemzetközi tangó közönség körében. Az Orquesta Romántica Milongera különlegessége abban rejlik, hogy mélyen tisztelik a hagyományokat, ugyanakkor bátran merítenek a kortárs zenei világ elemeiből is. Repertoárjukban a régi tangó klasszikusok mellett újraértelmezett dalok is helyet kapnak, így minden egyes fellépésükön egyedi, érzelemdús zenei élményt nyújtanak. Emellett a zenekar az argentin tangó kultúra hírvívője, és koncertjeiken a közönség valóban átélheti azt a szenvedélyt és intenzitást, amely ezt a műfajt jellemzi. Most hallgassunk bele egyik legnépszerűbb felvételükbe, amely tökéletesen bemutatja, hogyan kelti életre az Orquesta Romántica Milongera a tangó hagyományát. Ők jönnek itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Tankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Folytassuk a Besodrom zenekarral, akiknek 2024-ben jelent meg a Hova lesz a séta című albumuk. A lemez címe a Kádár korszak idejéből ismert igazoltató rendőrök gyakori kérdésére emlékeztet. Hova lesz a séta? Ez a kérdés emlékezteti a csapat tagjait azokra az időkre, amikor még fiatalok voltak, és mindent megtettek azért, hogy egyszer majd profi zenészekké váljanak. Sokuk azóta elhagyta Magyarországot, köztük Barca Gergely sógora, Petik Ádám, aki ma Bristolban él, még Barca Jeruzsálemben telepedett le. A Hova lesz a séta album minden dala a népzenéből merít, de fontos szempont volt a dalok komponálásánál, hogy könnyen érthetőek és jól táncolhatóak legyenek. Nem titkolt céljuk ugyanis, hogy élő fellépéseik során a közönség táncra perdüljön, ami tovább fokozza az előadás élményét és a zenészek lelkesedését is. Technikailag az album igazán különleges módon készült. A zenekar három különböző országban élő tagja között osztották meg az ötleteket. Barca Gergely Jeruzsálemből küldte át a kezdeti ötleteit, amelyeket a zenekar többi tagja továbbfejlesztett saját stúdiójában. Három dal kivételével így készült az anyag. Imígyen bátran állíthatjuk, hogy a lemez egy virtuális örömzenélés eredménye. Ez a folyamat jól mutatja, hogy a modern technológia segítségével a zenekar tagjai, még ha különböző országokban élnek is, együtt tudnak dolgozni és alkotni. Ez a lemez bemutatja a Besodrom zenekar sokszínűségét és kreativitását, miközben ő marad népzenei gyökereihez és táncolhatóságához. Elment a madárka, ezt hallgatjuk az albumról, a Besodrom muzsikát itt a Dankó Rádióban. Ez a népek dalai világzenei válogatásunk.

0: még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető

0: Popovics László.
1: Ezt a hetet is kitűnően fogjuk zárni, hiszen van belőle még egy óránk, és ebben az egy órában világzenéket fogunk hallgatni itt a Dankó Rádióban. A Népek Dalai világzenei magazinunk szól természetesen. Jön majd az óra folyamán egy angol-skót instrumentális zenekar, a Dive. Minden idejüket együtt töltik a csapat tagjai. Olyan témákat dolgoznak fel, mint a halál és a háború, vagy éppen a szerelem. Úgy hívják őket, hogy Dive, és érkeznek majd az óra folyamán. Érdemes tehát ebben az órában is a Dankó Rádiót hallgatni, benne pedig a Népek Dalait, világzenei válogatásunkat.

Klubó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai. Világzenei magazin a Dankó Rádióban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait. A most következő Dive, egy skót zenekar, akik gél nyelvű tradicionális zenét játszanak. Nevük annyit tesz, rokonság. És szerintem annak is érzik magukat, rokonoknak, hiszen már mintegy 5 albumot készítettek együtt, és szinte minden idejüket együtt is töltik. Szuper csapatnak is hívják őket, hiszen minden fellépésükön látványos és izgalmas sóra törekednek. Angus McKenzie zenekarvezető szerint az első 2 albumuk után kisebb változtatásokat eszközöltek a stílusukban, majd a 4. Diversions című lemezükön nagyobb fordulatszámra kapcsoltak. A lemez sodró lendületű dalai pedig még több rajongót hoztak nekik. A zenekar dalaiban a gél tradíciók előtt tiszteleg, és olyan témákat is érint, mint a halál, a szerelem és a háború. Tavaly pedig a szakma is elismerte őket a legjobb névzenei banda díjával Németországban. Saját hazájukban pedig az év folk zenekara díjat söpörték be. Jön tehát a Dive formációja Skóciából. A népek dalaiban, világzenei műsorunkban, itt a Dankó Rádióban.

dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. A Mély Bahár zenekar 2019-ben jelentette meg első kislemezét Abyss címmel, amely a görög Abyssos szóból ered. Jelentése mélység. Ez a cím tükrözi a formáció szellemiségét, hiszen zenéjük a különböző kultúrák találkozásából született. Mély érzelmi tartalmakat közvetít. A zenekar alapítója, Kopcsik Márton 2013-tól egy krétai zenei kurzusra járt, ahol megismerkedett Maria Pitti görög szantór játékossal. Kettejük zenei együttműködése lett a Mély Bahár magja, amelyet később további tagokkal bővítve alakítottak ki. A csapat zenéjének gyökerei az égei tenger partvidékén, valamint Kis-Ázsia hagyományos dallamaiban, ritmusaiban keresendők. Hangszerelésük központi eleme a szantúr, amely a magyar cimbalom rokona, valamint a hegedű, de a köréjük épülő hangzásvilágot a török, görög, örmény és más keleti dallamkörök ihlették. Kopcsik Márton vallja, hogy a zene képes közelebb hozni a különböző kultúrákból érkező embereket. A Mély Bahár muzsikája pedig ezt a varázslatos találkozást hirdeti. A tenger közeli világ fűszeres illatai, a lágy szellő, a mély, nyugodt légzés mind egyetlen komplex zenei élményben olvadnak össze, amelynek mélysége magával ragadja a hallgatót. Ők jönnek tehát a Mély Bahár itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Dankó Rádióban jövő héten pénteken Chantal and Bukovina Club Orchestra koncertjét hallhatják. A zenekar frontembere Chantal, hivatalos nevén Stefan Hantel, menekült bukovinai németek leszármazottja. Elsőként nagyszülei lemezgyűjteményét hallgatva fedezte fel a különböző Bukovinában élő nemzetek sokszínű zenei kultúráját. Ekkor döbbent rá, hogy milyen sokrétű ez a muzsika, és ez a hatás köszön vissza ma is zenéjében. Később többek közt Boban Markovics zenei világából ihletet merítve találta meg saját egyedi stílusát. Bandájával

az őrületes tempó diktáló Chantel és zenekara első sikereit a Bokovina Klub néven ismert frankfurti klubestek hozták meg, melyeken az izgalmas elektrobalkáni zenéjük vérpesdítő lendülete azonnal meghódította a közönséget. Zenéjük a feje tetejére állítja a közönséget, az egész testet megmozgatja és arra késztet, hogy minden terhet és feszültséget eldobva az emberek megmutathassák valódi, felszabadult énjüket. Lehengerlő koncertjeik mára az egész világot meghódították. Magyarországon is jártak már több alkalommal az A38 hajó fedélzetén, valamint 2012-ben a Sziget Fesztiválon is. Fergeteges bulicsa!

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt át a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Magyar Zene Rádiója. A pontos idő éjfél.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

ebből ott a világ. Ácsi, ácsi, jaj, de szerelmes vagyok.

szájára. Rogyjon rá a csillagos ég, menjen ki a göndör haja simára. Én is voltam a babája, raktam csókot a szájára. Hely, rogyjon rá a csillagos ég, menjen ki a

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Ahogy őt megláttam, nincs nyugtom azóta. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdjük a Dankó Rádió 1 órás zenei összeállítását, a Húsz csak prímást. Tartsanak velünk, ha a kedvük és idejük is engedi. A hallgatót nem sokára 60-i kis Gyöngyi énekli el, akinek ifjabb Sárközi Lajos zenekara muzsikál. Az énekesnőt és a prímást is 2023-ban ismerte el a Dankó Rádió egy-egy díjjal. Hallod-e kismadár? Ezzel az Andalgóval folytatjuk majd, valamint Szász Katival és Berki Péter zenekarával. Balázs Árpád és Antal Iván dala után pedig Piros lett a pipacs virága címmel Orsós Erzsike énekel, akinek Orsós Sándor tambura zenekara játszik.

Szélkakas jár fenn a házon. Ketté Zsigmond Lajos és Heródek Sándor név frissét egy 2015-ös felvételről hallhatjuk hamarosan Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától. Előtte két olyan felvételt játszunk, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik egy csárdás lesz, Egy asszonynak kilenc a leánya címmel. Az előadók Koltai László és Nyári László zenekara. A másik pedig egy andalgó, mely Serli Lajos és Jeszenszky Danó szerzeménye. Ezt a dalt Lugosi Kati énekli, akinek Johann János zenekara muzsikál nem sokára, de természetesen egy hallgatóval kezdünk. Gáti Pál már is énekli Szirmai László és Jászteleki Sánta József dalát. Nem síratom én a múltat. Derék József zenekara játszik.

Dankó klubos koncert felvételeinkből válogatunk a folytatásban. Egy budapestit, egy válit, majd egy körmendit hallgathatunk. A Körmendi Gergely Róberttel és Hankó József zenekarával készült 2025. március 13-án a Rózsafa virít. Előtte Erdély Mihály Legyen úgy, mint régen volt című nótáját is meghallgathatjuk, méghozzá Bányai Márton és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának jóvoltából egy 2022-es váli felvételről. Szalai Antal Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját, ő muzsikál a következő percekben Molnár Piroskának, Fellegborult az erdőre.

0: Tizediket? Tizediket, kapcsol derekára! Hey!
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.

Rózsa S. Lajostól. Meghallgathattuk a Hol a kezed, a bal kezed című dalt archív felvételről. A folytatásban pedig jöjjön egy újabb hallgató, messze van a kicsi falum. Ez a nóta a 2024-es év magyar nótája szavazásunk nyertes dala volt. Nem sokára Dömsödi Farkas Bálint előadásában élvezhetjük. Majd egy csárdást hallgathatunk, a szeretőm Baka volt, Kovács Apollóniától.

Az iménti dal Kalmár Tibor szerzeménye volt, a következő pedig Farkas Sándoré és Zempléni Árpádé, Hajlik a rózsafa. Ezt a csárdást nem sokára Tolnai András énekli el nekünk, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. A folytatásban a művész úrnak ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Majd most kezdődik a tánc címmel, meghallgathatjuk Kubányi György dalát is, ezúttal Solti Károlytól.

0: oldale osziben, osziben, hopponda is csak muzsikál, muzsikál. Virrodottin áll, oppál, áll a bát, rózsám, de szívül a fejem, a fejem. Óta, oldale osziben, osziben, hopponda is csak muzsikál, muzsikál. Virrodottin áll, oppál, áll a bát.
1: Levelek, levelek. Csak egy kislány van a világon. 10 pár csókot és ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a nótákkal folytatjuk a friss majd Pataki István előadásában hallható, a csárdás pedig Szeredi Krisztináéban. Ez a csárdás Szent Irmai Elemér által lett az, hiszen eredetileg Petőfi Sándor költeménye. A muzsikát ifjabb Sánta Ferenc ézenekara szolgáltatja. Előtte hozunk egy dalt Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, méghozzá Szent Irmai Elemér andalgóját. Ennek előadói Bősi Szabó László és Bangó János zenekara. Most azonban még Bétót Magdát hallgathatjuk Mészáros Tivadar együttesével. Fejes Imre és Vékony Sándor dala kezdődik.

0: szeretlek szedéket.
1: Hamarosan üzenetet küldtél címmel. Bánó Endre és Magyar Imre hallgatója szól. 1997-ből énekel nekünk Dóri József. Utána 2023-ból idősebb Derzsi Györgyöt és Balázs Tamás együttesét hallhatjuk, Balázs Árpád megzenésített Petőfi Sándor versével a Rózsabokor a domboldalon, majd vasárnap a Hegyen címmel Pere János fakad darra.

Az iménti csárdás Léva Jandor és Gát Ferenc szerzeménye. Egy 1980-as felvételről hallottuk Pere Jánost, valamint Lakatos Sándor együttesét. Kedves hallgatóink, hamarosan véget ér a mai Hús csak prímás, úgyhogy most el kell búcsúznom önöktől. Teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha ez így van, maradjanak még egy kicsit a Dankó Rádióval. Köszönöm tehát a figyelmet, találkozzunk legközelebb is egy újabb Hús csak prímásban. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra Lakatos Miklós és zenekara játszik még. Jön a poem.

0: pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió tematikus hétvégéjének vendége Szvorák Katalin énekes, aki épp 45 évvel ezelőtt nyerte meg a televízió Röpüly Páva népdalversenyét. Ez hozta meg számára az országos ismertséget, s munkássága azóta nem véletlenül érdemelte ki a Kossuth, a Liszt Ferenc, az Európai Polgár, a Magyar Örökség, a Kodály Zoltán és Dohnányi díjat, hogy csak néhányat említsünk kitüntetései közül. Azt hiszem, számára nem ezek a díjak a legfontosabbak, hanem a dal ereje, hogy megörvendeztessen bennünket nem csak a magyar, de a Kárpát-medence népeinek népdalaival is, valamint az év ünnepeihez kapcsolódó egyházi énekekkel, melyek közül jó néhányat lemezre is énekelt. Induljon tehát Táncházban című műsorunk Mária énekekkel, Szvorák Katalin előadásában, akit Szokolai Dongó Balázs és Bolya Mátyás kísér.